Ez volt a Harder Than Hell és Dua Lipa az elmúlt percekben. A 10 évvel ezelőtti nagy őszi slágerek közül válogatok néhányat, egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popterisja.hu. Itt van már is Shaggy. 2016. szeptemberének nagy slágere. Ez a Dead Love.

Ez volt a Dead Love és Shaggy. A jelenlegi zenei világban talán az a legnagyobb baj, hogy jönnek egymás után az új dalok, felkerülnek a listákra, és még meg se tudtak állapodni, ott már is jön a következő, és kilő ki onnan. Legyen ez a legteteje, vagy éppen a középmezőny, minden esetre nagyon kevés olyan dal van, ami hosszú ideig meg tud maradni a slágerlistákon manapság. A 10 évvel ezelőtti nagy slágerekből forog néhány, vagy forgott az elmúlt percekben, ez az utolsó, hiszen ezután kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popterica.hu. Barry Gibb, In the...

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Az ötödikkel üdvözlöm a Bézs hallgatóit is, és persze Walter Murphyvel. A Fifth of Beethoven. Walter Murphy.

Frankie Boris of Four Seasons, Oh What a Night. A folytatásban már Cici Catch, Backstreet of Your Cadillac.

Popovics Laci Rozos Ra is magával vitte a Poptarisznyát, illetve a Bétósút. Úgyhogy a strandon most éppen ez szól. Remélem másoknak is tetszik. A megérdemelt pihenés viszont nagyon ráfért már Lacira. Boogie Shoes. Casey and the Sumption.

Ez volt a Boogie Shoes, ez volt a Casey and the Sunshine Band, egyik ritkán hallható, de Amerikában rendkívül népszerű nagyslágere. Együtt a Rádió Bézs és

A Szipprinz kiválósága volt, és a szóló pályán is óriási sikereket ért el Diana Ross. Ez az Upside Down.

Diana Ross énekelt, ez volt az Upside Down. Most pedig menjünk a hegyekbe föl. Egy különleges nevű magyar banda jóvoltából nem annyira veszélyesek, mint ahogy a nevük ezt hangoztatja. AK-26, ez a banda neve. A hegyekbe fönn.

If You Leave Me Now. Ez volt a Chicago. Give Me Just A Little More Time. Ez egy dalcím, az előadót úgy hívják Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue egyik nagy slágere volt ez a dal, ez volt a Give Me Just a Little More Time. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Beto Show.
2: A mikrofonnál Beto László.
0: AD Studio. Álmaimban Amerika.

Már is itt van Demis Roussos. Rain and Tears. Az Aphrodite és Child nagy sláger ez. Ott is Demis Roussos énekelt, aztán a szóló pályája alkalmával is elővett néhány régi dalt, többek között ezt.

Them is Russo's, as with the Rain and Tears. Padödő és a szóparti. Hajrá! Hát, hajrá!

A Rocky 3 főcímdala ez. A Survivor ezzel a dallal robbant be, és egy következő Rocky film címadodolát is megírták, és ezzel tulajdonképpen mindent letettek az asztalra, amit tudtak. Egyéb dalaik és lágerék bár voltak, de mind-mind háttérbe szorult a Rocky filmek főcím dalai mögé és mellett. Szóval Eye of the Tiger. Ez a Survivor.

0: George Harrison és a My Sweet Lord.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Ezzel a vidám dallal búcsúzom a Bés hallgatóitól. Egy hét múlva a szokott időben folytatás. Witch Doctor Cartoons.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a B-túlsó, de nem ért még véget a nyár, hiszen kellemes idő vár ránk a hétvégén is. De ne feledkezzetek el a poptarisztja.hu-ról sem, ahol jobbnál jobb műsorok, és természetesen jobbnál jobb zenék várnak mindenkit, amit össze lehet kapcsolni a kirándulással, a jó idővel, a szabadban való tartózkodással, szóval sok mindennel. Érdemes tehát velünk maradni, érdemes bennünket hallgatni, és érdemes kihasználni még az igazi nyarat, ami itt van momentán körülöttünk. Nincsen kánikula, nincsen hatalmas hőség, csak egyszerűen barátságos jó idő. Én remélem, hogy egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Popdarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.popdarisznye.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: I'd been married long time ago.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n. Exciting. Huh.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Néhány másodperc múlva 9 óra.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
0: És ilyen gyorsan 9 óra.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: Ez így igaz, drága jó hallgatók. 9 óra múlt 4-es perccel egészen pontosan. És akkor ez itt a poptarisznya.hu, amelynek telefonszáma változatlan. Méghozzá 30-as 308-98-44-es, de természetesen minden elérhető platformon ott vagyunk, hívjanak, keressenek, írjanak, nem bánják meg, megígérem, hogy megháláljuk. Hát, hogy milyen formában, azt én most még nem tudom, de mindenféleképpen így lesz. Na hát, kérem tisztelettel, nézzük először az időjárás jelentést, amely szerint az idő egy kicsit mozgalmasabbá vált, és válik a hétvégén. Ez most úgy van, hogy ma... Még azért, meg a következő napokban is egyelőre az évszaknál átlagosan melegebb idő az így marad. Ma egy ilyen hideg front jön, szakadozott vastagságú felhőzettel, aztán később aztán lecsendesedik. A nap első felében tehát most van inkább ez a felhősödés meg a szél, aztán a délután folyamán itt-ott még egy kis zápor is lehet. De hát ez még bizonytalan, hogy hol. És aztán estére várhatóan a középső ország rész felett is kitisztul az ég, és fokozatosan mérséklődni kezd az eleinte még erős lökésekkel kísért szél is. Éjszaka gyengül még tovább a szél, tiszta csillagfényes égbolt várható, aminek nagyon örülhetünk. És országszerte mérsékeltebben kellemesen meleg idővel lehet számolni. Országon belül északon várható a legalacsonyabb hőmérséklet, hát ami azért nem annyira alacsony, mert olyan 25 fok körül alakul. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket. Hát ma reggel nem volt hideg, 17-20 között alakult a hőmérséklet, délután 24-27, de a déli országrészben lehet 30-34 fok is. Holnap reggel 11-17, tehát kicsit hűvösebb, holnap délután is egy kicsit hűvösebb, mint ma, tehát olyan 25-29 fok lesz. És akkor nézzük a hétfőt. Hát itt reggel akkor azért hát hűvösebb, mert olyan 3 és 10-12 fok között, kedden egy picit melegebb, 11-17, szerda reggel 16-20, csütörtökön egy kicsit csökken, aztán pénteken is, és akkor ugye a hétvége felé 16-18-19 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát a hétfő délután az jó meleg lesz, 26-31, kedden még melegebb, 27-33, hasonlóan szerdán, csütörtökön is, és még pénteken is olyan 26-30-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát én azt hiszem, hogy ennek mindenféleképpen örülni kell. Egyelőre mindjárt mondom a többi dolgot is, de csak elöljáróban annyit, hogy a múlt heti mérkőzést, tehát az Újpest-Vasas találkozót, amit 3-1-re megnyert az Újpest, ezt összesen ketten találták el, két hölgy. Hát majd meglátjuk, hogy lesz a sorsolás egyáltalán. Popovics Laci nincs itthon, de remélem, hogy meg fogom találni valahol külföldön, amerre éppen járkál. És akkor utána már is mondom a góltotót, lehet rá készülődni, holnap örök rangadó. Hát ezt már azt hiszem, hogy mindenki kitalálta, és aztán hát ami a továbbiakat illeti, az úgy lesz, hogy 10 órakor természetesen Károly Józsival szakértőnkkel beszélünk, akkor hát olyan fél 11, inkább előtte 10:45-kor hát kapcsoljuk Kocsis Árpádot, hiszen ma meg holnap leginkább itt van a vízmaraton, a maraton, minden eddigi képzeletet felülmúló részvételi szándékkal, és hát nem tudom, de majd megnézem még pontosan, meg RPR mondja, hogy több tízezren vannak itt, szóval egyszerűen fantasztikus lesz, ami persze azzal jár, hogy már ma megkezdődnek az útlezárások, holnap vasárnap pedig szinte az egész városban itt Budapesten nem nagyon lehet közlekedni, de hát én ezt mindig hozzáteszem, hogyha valaki áll vagy vár, akkor tapsolja meg a futókat, mert ezek nem olyan eszement rendezvények, amelyeket nem óhajtok most megnevezni. Tehát ez olyan 10:45, akkor 10:30-kor Pozsonyi piknik. Ez szintén ma, mert hogy gyönyörű, nagyszerű kulturális rendezvény könyvekkel kapcsolunk majd a helyszínre, és remélem, hogy a Móra kiadó főszerkesztőjével, Lovász Andreával meg tudjuk beszélni, hogy mi mindennel készültek. Ez tehát olyan 4:11, akkor inkább 10:30, igen, akkor 3:45 tájban Stuttgartot várom, Dénessel is váltunk néhány szót 11-kor, és hát szokás szerint Berettyóújfalu is jön, aztán majd meglátjuk, és mindenféleképpen, ami a, hát hogy is mondjam, csak a legeslegjobb, az mindenféleképpen olyan zenéket fogok produkálni, és olyan zenéket fogok bejátszani, aminek nagyon-nagyon fognak örülni.
1: Ez itt a poptarisznya.hu.
3: Only the best music.

0: És akkor szokás szerint megérkezett első telefonálunk Perez Gábor személyében. Szép jó reggelt kívánok, haló, haló.
1: Haló, szép jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Honnan hív?
1: Hát most pont az autóból, mert egy ilyen nemzetközi veterán jármű találkozóra megyek, és pont itt vezetek, de kihangosítva vagyok, úgyhogy tudom.
0: Jó, megtenni. Jó. Akkor még csak annyit, hogy hol van a találkozó?
1: Hát a találkozó az most Győri Szentpéterben lesz. Az most már az a 9. alkalom, és tényleg egy nagyon nívós rendezvény, rengeteg autót, tehát és sok ilyen rendezvényen voltam, de együtt ennyi autót még nem láttam.
0: Hát én imádom, én először életemben Amerikában láttam ilyet, fantasztikus volt. Na szóval, akkor hát a múltkori meccset azt mondtam, két csaj találta el, és akkor mondtam az előbb, hogy örökrangadó, holnap vasárnap, délután 5:30-6:00 lesz a Ferencváros-Újpest mérkőzés. Hát mindenféleképpen érdekes, mert ugye a múlt héten az Újpest 3-1-re megverte a Vasast, most meg a Vasas nagyszerűen játszott és megverte a Nyíregyházát. Hát kíváncsiak leszünk az FTC Újpest meccsre. Erre mindenek előtt mit tippel holnapra?
1: Hát én úgy gondolom, egy jó kis meccs lesz, nagyon figyelnek majd azért a védelembe. Azért egy 3 gólt várok, legyen 2-1 a Ferencváros javára.
0: 2-1 a Ferencváros javára. Hát akkor ezzel nagyon rendben vagyunk, és miután autóban van, hát azért tényleg vigyázni kell. De azért még annyit megkérdeznék, hogy azt hiszem, hogy utolsó helyen van az Alaegerszeg.
1: Hát igen, sajnos nem úgy kezdődött a szezon, ahogy ugye sokan várták. Ugye tavaly is ez volt, de azért akkor már alakult, tehát nagyon sok a kapott gól. Most ugye igazoltak két játékost, egy befejező csatát, valamint védelembe. Reméljük, hogy erősítéssel, nem ismerem a labdarúgókat, hogy milyen mutatókkal rendelkeznek. Tehát bízunk benne, még sok van hátra, amúgy nehéz helyzetben vannak így most a tabellát nézve, de ugye a változás az ott van a levegőben, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
0: Rendben, hát akkor szurkoljunk együtt, mert ugye a kősárlabda női válogatott kijutott 28 év után a VB-re, és valami 40 pontos vereséget szenvedtek a franciáktól, de hát ez várható volt, ha nem is ilyen nagy arányban. Hát meglátjuk, hogy mennek tovább, úgyhogy akkor hajrá lányok, rendben?
1: Így van, ilyen, hát most sajnos vereség, de hát ugye azért egy nagyon erős ellenfélre játszottunk, hogy a többi mérkőzés reméljük azért pozitívan lesz.
0: Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy menet közben is telefonált, vigyázni az úton, és akkor hajrá. Köszönöm szépen, Gáb.
1: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Akkor ezek szerint most már mindenki tudja, hogy mire lehet tippelni. Én viszont, mikor mindenféleképpen folytatjuk a dolgot, nem is tudom minősíteni. Egy nagyszerű, zseniális zenésszel kezdenék. Hát őt úgy hívják, hogy Freddie Mercury. Egyébként Zanzibárban született, méghozzá Farok Bulsara néven, Stone Townban, Zanzibárban, 1946. szeptember 5-én. Hát azt hiszem, hogy akkor itt vagyunk pontosan az évfordulónál, de hát sajnos 91-ben már Londonban elhunyt. Hát azt hiszem, hogy párszi indiai származású brit énekesről van szó, dalszerzőről és zongoristáról, aki a Brian May gitárossal és Roger Taylor dobossal közösen megalapította a Queen Rock együttest, és ennek énekeseként és zongoristájaként lett szerte világhírű mindenhol, hogy úgy mondjam, a világon. Szóval fantasztikus. Most én nem teszem hozzá azt, hogy természetesen Magyarországon is járt, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerették itt is, és mindenhol a világon. Hát, ami a magyarországi szereplést illeti, nagyon-nagyon érdekes volt, mert mentek, jöttek mindenfelé, és körülnézett, nagyon tetszett neki a város, mindent az égvilágon megnézett, egyébként rajongott az operáért is, és hát ugye itt van az operai hangulatú Bohemian Rhapsody is, és aztán ez is megvolt, és ami pedig a magyart illeti, tehát a magyarországi szerepléseket, ezt úgy félig meddig mosolyogva mondom, mert hát amikor itt hajóval, meg a Dunán mentek, tehát ezt nagyon sokan ismerik már, meg nálunk itt elénekelte a tavaszi szél vízét, araszt, ezt is elénekelte, akkor itt volt, és amikor hajóval mentek a Dunán, megnézte és mondta, hogy milyen gyönyörű ez az épület, és itt a parlamentről van szó. Azt mondja, hogy gyönyörű ez, eladó, vagy mennyiért eladó. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt minden viccet félretéve, egy zseniális emberről van szó. Hát az a baj, hogy a nagyszerű slágerei, a We Are the Champions, meg a Crazy Little Thing Called Love önpusztító életet élt, és aztán, hát aztán az életének az AIDS vetett véget. És akkor én azt hiszem, hogy indulásként itt Freddie Mercury-val nagyon-nagyon-nagyon sok sikert fogok én aratni.

Hát ahogy mondani szokták, akárhogy is elvesztettük már Freddie Mercuryt, de azért mondom, ahogy mondani szokták, az élet megy tovább, és ahogy például az első emelet mondja, a film forog tovább.

0: Hát akkor mi is megyünk tovább mindenféleképpen. Aki nem hallotta volna, lehet tippelni a holnapi örökrangadóra. Ferencváros, Újpest délután 17:30-6-kor. Aztán meglátjuk a továbbiakat.
1: poptarisznya.hu
2: A zene helye.

0: Örömmel jelentem, drága jó hallgatók, hogy egészen pontosan 9 óra 30 perckor, tehát fél 10-kor sikerült összeköttetést találni Popovics Lászlóval, aki itt van a vonalban, és szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nektek is, neked is, Orsinak is. Kezdjük talán azzal, mielőtt sorsolnánk, hogy honnan tudsz jelentkezni, hol vagytok? Egy picit, bocsánat, picit lépkedjél balra, jobbra, mert szakadozik a vonal egy kicsit.
1: Próbálkozzál. Ez már csak órák kérdése.
0: Most már valamivel jobb lett.
1: A térre ülnél, csak az internet rosszabb jelentően abban itt, ahol vagyunk, de...
0: Na, akkor hol vagytok?
1: A mobilnek szerencsére működik. Rodoszon vagyunk, Faliraként. Mondhatnám, hogy a szokásos helyünket, de már jó pár évben nem voltunk itt, viszont előtte rendszeresen jöttünk, amikor tehettük. Most próbáljuk ezt a hagyományt újraéleszteni, amennyire az ennek lehetősége így engedik.
0: Ugye, hát persze, de hát én is voltam ott nem is egyszer, úgyhogy az egy csodálatos hely.
1: Bizony, hát itt ilyen üdülőkomplexumok vannak, ugye, hát igazándiból ez a fővárostól nincs annyira messze, de ugye külön sziget, és
0: igen.
1: Hát alapvetően nagyon szép, görögös, annak minden előnyével és hátrányával, ugye az emberek jó fejek, nagyon lazák. Ez bizonyos szempontból látszik a város különböző területein, kosz és egyéb dolgok vonatkozásában, de annyira azért nem vészes a helyzet, tehát ahol tisztaságnak kell lennie, például az éttermek és az egyéb üdülővezetek környékén, ott azért rendben vannak a dolgok. Kicsit látom talán azt is, hogy a helyi, hogy is mondjam, csak...
0: Helyi.
1: Van erre egy szó, ami nem jut eszembe, mert egy órában egyébként odébb vagyunk, tehát itt egy órával több van, ami azt jelenti, hogy egy órával korábban is kelünk.
0: Igen.
1: A megszokotthoz képest. Ezért aztán érdekes, hogy valamiért korábban is fekszünk, tehát olyan, mint hagyom vártak volna, úgy fekszünk le már este 8-9 körül, és akkor reggel ilyen 8 körül meg úgy kelünk föl, mintha nem is aludtunk volna, pedig aludtunk, szóval ez egy érdekes dolog. Na, azt akartam az előbb kinyögni, hogy itt a különböző irodai meg ügyintézési dolgok nem biztos, hogy annyira zökkenőmentesen mennek, mert most már gyakorlatilag mondhatom, hogy 10 év távlatából vannak itt olyan építmények, amik nem épülnek. Valamilyen szintre felépültek, mondjuk van két szint, de még nincs meg a következő szint, nincs meg a tető, kiállnak ugye különböző alkatrészek különböző építményekből, és nem nagyon alakulnak, tehát könnyen lehet, hogy ez a helyi bürokráciába belefulladt épületek látványa, de valóban ez a része nem annyira alakul, de összességében ez egy nagyon szép, nagyon hangulatos és egy élhető, már legalábbis nyaralási szempontból élhető tengerparti terület.
0: Na jó, hát tengerparti terület, és akkor a tengerben már voltatok?
1: Hát voltunk a feleségem sűrűbben, én kevésbé, én óvatosabb duhaj vagyok. Nekem 40 fok fölött meleg a víz, az alatt hideg, de egyébként nyilvánvalóan azért bele megyünk a tengerbe. Ha az ember egyszer megszokja, akkor már jó, napon belül is van, meg két nap közt is van jelentős változás. Volt olyan, hogy simán begyalogoltunk a vízbe, de olyan is volt, hogy fél óráig, legalábbis én fél óráig mentem be. Nálam az teljesen normális.
0: Igen, akkor még egy, mert most saját magamból indulok ki, de gondolom ti is így vagytok. Én akármerre jártam, vagy járok a világban, mindig megkóstolok mindenféle helyi kaját nevezetességek mellett. Ott milyen a koszt, vagy miket esztek?
1: Szokták mondani, hogy Rodoszon nem lehet mellé nyúlni akárhova.
0: Így van.
1: Mit szeretnél lenni. Bárhova beülsz, csak jó kajával találkozol. Vannak ezzel szemben most érdekességek is, amiket eddig nem tapasztaltunk, mi most látjuk először, de mondom, nekünk kimaradt 3 év, tehát lehet, hogy már előbb volt ez. Amit tudok így hirtelen előjáróban, a helyi ételek, ugye a klasszikusok, ugye a gyuvacs, a klasszikus ugye görög gyirosz, akkor a muszaka, akkor van az, ami most nem jut eszembe, de szintén ettük, amit fölszúrnak nyásra, nem tudom, mi nem teszem, szúvlaki megvan, igen,
0: szúvlaki
1: itt az engem súg. Tudom én, hogyha már mondják, csak magamtól nem tudom. Ez az egyik kapacitásom teljes megszűnésének tudható be jó esélye. Rengeteg joghurtot tudunk itt tenni, ugye görög joghurtot,
0: nagyon szép
1: ilyen gyümölcskálak vannak, caci, hát természetesen mindenben cacikit, tehát ez alapvető, tehát a gyirosztól kezdve mindenhez cacuki. Nagyon szépek a gyümölcsök, a paradicsom, a paprika, nagyon finom minden. És van nekünk egy ilyen speciális nekünk, hát valahogy lehet kapni, de nekünk bevált, azért fogyasztjuk szinte rendszeresen itt a sétáló soron, ahogy le lehet menni a tengerhez.
0: A tengerhez, igen.
1: És vannak különböző ilyen kis street food, meg egyéb ilyen beülős helyek, és ott már minket ismernek itt 10 éve gyakorlatilag, és már név szerint, már arcra, már a felszolgálók jönnek, már beszélgetünk, hogy meg tulajdonosok, hogy mi van, hogy vagyunk, ők hogy vannak. És például szoktunk ilyen, úgy hívják, hogy joghurt with fruits, tehát hogy joghurtba ilyen gyümölcs darabokat tesznek, de nagyon-nagyon szépen fölvágják ilyen aktuálisan kapható gyümölcsöket, tímje, szőlő, eper, alma, bizonyos dolgok, amiket még mi sem fejtettük meg feltétlenül, de összességében nagyon finom, ezeket rendszeresen szeretjük fogyasztani, és amit mondani akartam volna, ami meglepő és más, mint eddig, hogy megjelentek itt szerintünk kínaiak. És nagyon érdekes, hogy a kínaiak árulnak görög giroszt. Tehát visznek éttermet, vagy ilyen street food jellegű helyet, és ott lehet tőlük kapni giroszt. Nem kóstoltuk még meg, mert hát most ugye autentikus görögöktől veszük a bevált helyeinken az ételeket, de lehet, hogy meg fogjuk kóstolni, mert kíváncsiak vagyunk,
0: hát
1: hogy
0: persze.
1: A kínaiak Görögországban hogy készítik el a giroszt.
0: Hát ez így nagyon jól hangzik. Egyébként képzeld el, és a hallgatók is ezt nyugodtan hallhatják, hogy amikor az egyik alkalommal kín voltunk, akkor még a Királyi Televízióban volt ilyen idegenforgalmi műsor, amiben olyan anyagokat kellett készíteni, ami nem turistetető, és képzeljétek el, hogy odakint, mondtad a tengerpart felé, ahogy megyünk lefelé, éjszaka ott ki volt világítva minden, és gyöngyhalászokkal készítettem riportot, de ebben ez idáig rendben is van, de az egyik, akit meglestünk, és láttuk, hogy a víz alatt, persze engedélyt kellett kérni, képzeld el, 8-9 percet volt, én nem tudom, hogy bírta ki víz alatt. Ez egyszerűen fantasztikus. Na hát ilyen is volt annak idején. Hát most már nem... Hát ez elég durvá hangzik. Na jó, mikor jöttök vissza, ha szabad kérdezni, és nem titok?
1: Hát terveink szerint én egy csütörtökön, de ha már feldobtad a gyöngyhalászos kérdést, 2 vagy 3 nappal ezelőtt találkoztunk egy olyan emberrel, aki úgy nézett ki, mint Zeus, ilyen hosszú szakálla volt, hosszú haja, egy ilyen termetes ember, már idősen, és ahogy így szépen, komolyan gyalogolt ki a tengerből, és ahogy így emelkedett ki a vízből, az látszódott, hogy a vállán egy ilyen hatalmas hálóban szivacsokat hoz ki, és ő a tengerparton, a tengerpart mellett árulja ezeket a szivacsokat, és nagyon érdekes, szóba elegyedtünk vele, és elmondta, hogy ő ez bizony manuálisan így régi módszerekkel halász a hálóval, és aztán ugye kiszállítja, és eladja ezeket a szivacsokat, és hogy még mondta is, hogy le a különböző ilyen bírboltokba vegyük, mert azok kínaiak, már nem, hogy, tehát a kínai termékeket árulnak. Igen. És hogy az övé meg eredeti. Hát láttuk, mert tényleg ott jött ki mellettünk, aztán Mikael Oszlak, hogy hívják az öreget, de hatalmas figura.
0: El is hiszem. Én
1: magyarokat vele is sikerült beszélgetnünk.
0: Na hát akkor én is örülök, hogy sikerült beszélgetnünk, de azért sorsolni is kell, mert hogy ketten találták el a múlt heti mérkőzést. Hát, hogyha már itt ilyen kajákról beszélgettünk, akkor na válasz a kettőből. Kifli vagy zsemle?
1: Most áttestálom az asszonyra, hogy is kiflit válaszunk, vagy zsemlét? Kiflit, azt mondja a zsemle.
0: Kiflit. Hát akkor már is megvan. Kifli, ő Kata, a kopács családból, a zsemle pedig Zsuzsi. Hát nem tudom, melyiküket fogom megtalálni. Hát akkor maradtunk a kiflinél. Jó, akkor rendben van. Érezzétek jól magatokat, és akkor a gyönyörű szép idő. Itt most a hétvégére lehűl, de az egyik időjárás jelentés azt mondta, hogy maradnak ezek az átlagosnál melegebb napok. Elolvastam a másik időjárás jelentést, ott pedig azt írták, hogy 3 napos hidegek jönnek, mert éjszaka 10 foknál is lehet kevesebb. Na most nagyon jól tudod, ahány jelentés, annyi féle, én maradok annál, ami bevált. Rendben? Jó reggel. Akkor reggelizzetek valami finomat, és akkor, hogy stírszerű legyek, Görögországban vagytok, igen, akkor Efaristo. Köszönöm.
1: Parakálló, és egyébként meg van egy nap.
0: Hát a parakálló az a kérem.
1: Parakálló. Az a köszönöm, és akkor, amit akartam mondani, csak persze megint elfelejtettem, mert úgy lehet, hogy öregszem, vagy hogy közben Kalimerejjel, ezt akartam mondani, az napközben és reggel is stimmel, csak este nem.
0: Este pedig Kalispera és Kalimera, így van ez a kettő.
1: Stimmel.
0: Igen, és az az érdekes görögül, hogy az igen, az meg ne. Na jó, akkor vigyázzatok igen magatokra, és várunk haza benneteket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, sziasztok, köszönjük a hallgatóknak is.
0: Minden jó. Hát akkor mi pedig először megnézzük Adriano Celentanoval, hogy milyen is a melegebb éghajlat, aztán utána az Abba segítségével elmegyünk Hawaii-ra, hogy azért legyen egy kis meleg is még.

0: Nem sokára 10 óra van, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban mondtam, köszönöm szépen, itt van velünk állandó szakértőnk Károly Józsi, szervusz, halló, halló.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát itt a korábbiakban már itt sok mindenről beszéltem, te persze csak egy-egy mondatot, aztán megjelent persze, hogy most akkor az Újpest megveri a Fradit, mert arra lehet tippelni, hónap délután van a találkozó FTC Újpest. Hát majd meglátjuk. Egyébként, ha jól emlékszem, te a múltkori meccsre a 3-1-esre 2-2-t mondtál.
1: Igen, igen, én azt nem találtam, úgyhogy gratulálok is azoknak a hölgyeknek, akik a pontos végeredményt.
0: Így van, a hölgyeknek. Ez így nagyon jó. Na, hát akkor, na várj, akkor először essünk túl ezen. Mit szólsz a Fradi Újpesthez?
1: Hát nagyon örülök neki, és várom is, főleg így a csütörtöki mérkőzés
0: után.
1: Tudatában szerintem magabiztos Ferencvárosi sikert fog születni. Így annak ellenére, hogy csütörtökön már játszott egyet a csapat, és lehet, hogy nem lesznek fog frissességi formában, de szerintem egy 4-0-ás Ferencvárosi győzelem lesz.
0: Így legyen. Végre. Nagyon jó. Na most akkor kezdjük. Megmondom őszintén, hogy mielőtt még bekapcsoltalak, egy, hát mit mondja, krimi beillő fordulat volt, azért egy-két mondatot erről kell mondani.
1: Hát igen, ugye arról beszéltünk, hogy a Ferencvárosi Tornaklubot, igazából a Ferencvárosi T-közép egy balliberális gyülekezet jelentette fel a bizonyos fórumokon, ugye UEFA emelet, ügyészség, bíróság, rendőrség, mindenhol ütlenkezelés és sikkasztás vágyával, amit ugye a tegnapi közlemény száfolataként a klub meg is jelentetett egy videót ennek a száfolatára. Aztán mondjuk, hogy ugye nyilván én nem akarok okoskodni, majd mindenki, vagy legalábbis a hatóság eldönti, hogy hogyan tovább, vagy miként tovább, mert ezt a száfolatot igazából nem a Ferencváros, hanem egy nemzetközi jogász iroda tette közé. Először is azt kommentált a Kubatov Gábor a videójában, tehát hogy egy jogász iroda foglalkozik a Ferencváros ügyeivel, védi őket. De hogy egy picit képbe helyezzük magunkat, ez a T-közép, ez mindenképpen leszeretné váltani Kubatov Gábor fémjelezte vezetőséget a Ferencvárosi léről, és hogy talán mondhatjuk, hogy politikai indítatású támadás áldozata a Ferencváros, most az áldozat volt idézőjelbe. Tenném, mert ugye nyilván mindenkinek van joga ahhoz, hogy vezetőséget válaszom, vagy vezetőséggel szimpatizáljon, vagy ne szimpatizáljon. Én azt tartom magályosnak csak, hogy olyan dolgokról beszélnek, amikről folyamatosan kiderül, hogy nem valósak. És mivel ezek ugye nyilván, én egy Ferencváros szurkoló vagyok, hozzám is eljutnak, és az összes Ferencváros szurkolóhoz eljutnak ezek a dolgok, és hát ugye a Fradi szurkoló táborára szoktam mondani, hogy nem csak ugat, hanem harap is, szokták az emberek mondani. Kele János tegnap tett ki egy social médiás bejegyzését, hogy kim volt a Fradi Dabas kézilabda, a férfi kézilabda mérkőzésen is, így áll azt, és támadó megtámadta, de hogy ő amúgy elzavarta őket, elüldözte őket, aztán ennek jött

0: Ferencvárosi szurkolói csoport táfolata, hogy az úriember a baleseti lábadozik rendőri védelem alatt, és majd feljelentését fog tenni, tehát így belzavarás lennél nem sikerült, akkor ezek szerint, és hogy figyelmeztették, hogy ez csak egy, ez csak a kezdet volt, és tényleg csak egy figyelmeztetés volt, és hogyha nem mondja abban a Ferencváros piszkálását, akkor ezek folytatás lett. Én az agresszióval nem értek egyet, ezzel az egészen nem értek egyet. Ugye. De van egy mondás, hogy ha valaki útlánynak áll, akkor pont. Tehát, hogy benne van a papíron, sajnos ez ilyen. Ez egy sajnálatos dolog, hogy ideig fajult ez a helyzet. Azt tudom, hogy a klubelnök külön fel is hívta a szurkolók figyelmét, ami ugye ami annyira nyilvános volt, hogy eljutott hozzá, mint ez a közlemény. Nagyon szépen megkér mindenkit, hogy tartózkodjanak az agressziótól, és ne ilyenek agresszióval a célközép felé, hát úgy látszik, hogy azt gondolják a szurkolók, hogy az elnöknek az a dolga, hogy az elnöki pozíciójában lévő dolgokat intézze és ügyeket kormányozza, az ő dolgokat, hogy rendet tegyenek a ferencvárosi tábor a szurkolók között, úgyhogy szerintem most ez fog zajlani, hogy ez zajlik.
1: Hát igen, sajnálatos hír, hát így van.
0: Sajnálatos, igen.
1: Igen, hát és a Kubatov mondta, hogy nem jogszerű az egész, és áll elébe mindennek, de tessék szíves lenni jogszerűen megcsinálni. Hát ez van.
0: Hát igen, igen, hát mondjuk többet most nem tehető per pillanat, kiállt a nyilvánosság elé, mert azért elég sok támadás érte a Ferencváros ez miatt, és ugye mivel én ugye picit beleálltok a dolgokba, hogy láttam kívülről, hogy azért ezek a támadások 99%-ban nem állják meg a helyüket, és nem reálisok. Én nem is hittem azt különben, hogy ebből valami komoly dolog fog kisülni. Én tényleg azt gondolom, hogy azért ez egy 2 millió szimpatizánssal rendelkező komoly egyesület és klub, és ennek az egyesületnek, klubnak most lesz majd a közeljövőben a tisztújító gyűlése, és ott elnök választás lesz, és szerintem ez erre egyeződik ki ez az egész, de meglátjuk majd persze természetesen.
1: Hát igen. Na jó, hát akkor ugorjunk azért itt a futballtájára is. Most direkt mondtam úgy, hogy a futballtájára. Mert hát én azt hiszem, hogy ja igen, hát ha már botrányos dolgokról van szó, akkor azért a győri közönséget nem nagyon lehet megdicsérni, hogy hát a volt edzőjüket, ugye most a Fradinál van, és méghozzá nagyszerű eredményeket ott is, volt bajnokcsapat, meg itt is, és akkor kifütyülték, ócsárolták, trágár szavakkal, de ez borzadály.
0: Igen, pont az jutott eszembe, hogy a szó, amit keresnek a győri szurkolók, az a köszönöm szó lett volna az ócsárolás helyett, mert ugye ez az edző csinált bajnok csapatot a...
1: Igen.
0: Én véleményem szerint középszerű keretükből felálló csapatukból, úgyhogy neki köszönhetik a bajnoki címet, senki másnak, és az, hogy ő eljött tőlük, hogy igazából hazatért a Ferencvárosba, mert ő úgy fogalmazott, hogy hazatért, az egy személyes döntés volt, és nem hiszem, hogy ezért bárki követ dobhatna rá, hanem inkább meg kéne emelni a kalapot, a bizonyos kalapot a fejük tetején az edzőjük irányába. Hát azért láthattunk ilyet már, ha nem is futball történelemben, de azért láthatjuk, hogy a Ferencváros női kézilabda edzője bizonyos Elek Gábor elment máshova Esztergomba edzőnek, és a Fradi tábor hogy igen, fogadja minden mérkőzés, amikor visszatér a Ferencváros ellen megcsinálni. Hát ez lehet így is, lehet úgy is. Ez egy ilyen dolog.
1: Egyébként, ha már itt váltás, a Diós Győrnél is edzőváltás van, de akkor azért ők valahogy tisztességesebbek ez ügyben, mert hogy a, nem teszem be a neve, de a Takács Péter, hogy akkor nem ő lesz most már az edző, de a klub kötelékében marad, és ott fog dolgozni. Szóval, hát azért ez egy tisztességesebb eljárás.
0: Igen, mondjuk én nekem azon sosem problémám, hogy egy edző csere áldozata, persze, vagy váltás áldozata lesz, mert ugye ez az edzői munka, ez erről szól, ez minden edző tudja, vagy vállalja. Ha megnézzük a trendet, és mondjuk a nem csak Magyarországon, hanem Európában megnézzük a klubok nála, mennyi ideig van egy edző alkalmazásban, ez általában ilyen 9 és 12 hónap közötti időintervallum. Nyilván, amikor egy edző aláírja a szerződését, akkor ez a felmérés ezzel számol, hogyha ennél többet ad meg neki a sorsa a kispadon, akkor annak nyilván örül, és nyilván az ő munkáját minősíti, hogy jól végzi a dolgát. de ha éppen esetleg úgy alakul, hogy nem, akkor a klub élhet azzal a eszközzel, hogy leváltja az edzőt, és új edzőt keres. Nyilván ez egy nem kellemes döntés, de meg lehetett is így is oldani, meg úgy is. És szerintem ezek az edzők, amit most mondtál is, hogy Takács ott van a Diózsér kötelékében, ez egy külön pozitívum, de hogyha nem marad a kötelékében, akkor nyilván tovább folytatja a pályafutását, és megy tovább az utána. Tehát ugye ezzel szerintem egy külön probléma. Mm-hmm. Kíváncsi leszek, hogy az Újpestnél mi lesz a Prodomec után.
1: Hát igen, mindenféleképpen.
0: Igen, mert ott azért hallani lehetett bizonyos zuhanyhíradókban plekkákat, hogy Szélesi megkapta az ultimátumot még annak idején a Vasas meccs előtt, hogy 4 pontot kell hozni a Vasas és a Ferencvárosi mérkőzésen, ahhoz, hogy edző maradhatson Újpesten. Mm-hmm. Ugye 3 pontot megszerzett a Vasas ellen. Szerintem a 4. nem fog sikerülni neki megszerezni, és nem tudom, hogy milyen hatással fog ez majd az ő pályafutására kihatni. Aztán lehet, hogy ugye minden Fradi Újpest 3 esélyes, teljesen a helyezésektől és az adott pozíciótól függetlenül, tehát ugye ez a derbi, azért azt el kell mondani, hogy itt mindegy 3 esélyes mérkőzésről beszél.
1: Igen, igen, mindenképpen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, és aztán a Vasas teljesítménye meg érdekes, szóval hogy most ők meg a Nyíregyházát meg megverték.
0: Igen, tegnap egy nagyon-nagyon jó kis meccs volt különben, ahol a Nyíregyházának is volt szansza a győzelemre, de hát ugye ott is érdekes, hogy az a Kovács Réti nyújtott szerintem szenzációs produkciót, akit épp a Nyíregyházától igazolt a Vasas, és ugye róla azt kell tudni, egy fiatal játékos és Ebedi Tolinak az unokája.
1: Igen.
0: Tehát, hogy egy erőteljes hadi kötődés van az irányába, de nagyon tehetséges játékosnak tartom, nagyon kis középpályás.
1: Igen. Hát zajlik az élet tényleg a futballvilágában. Nagyon-nagyon érdekes, meglátjuk, de hát azért zajlik az élet máshol is. Itt van a női kosárlabda válogatott, amelyik 28 év után jutott ki megint VB-re. Hát nagyon-nagyon kikaptak szegények.
0: Hát igen, most egy súlyos vereségben szaladtak bele a franciák ellen tegnap, azt a mérkőzést is néztem, és nyilván a papírforma alapján ez várható volt, talán az ekkora különbségű vereség nem, és reméljük azt, hogy a lányok ezek után a többi mérkőzésen egy picit erőteljesebb vagy jobb produkciót fognak nyújtani, és majd azok a mérkőzések lesznek azok, amiket igazából nyerni, vagy több szalatta lesz a válogatottnak, de már az is egy nagy dolog, hogy tényleg, ahogy mondtad, 28 év után ott tudnak lenni ezen a világeseményen, de szurkolunk majd nekik töretlenül, meg hát azért ne feledkezzünk meg, hogy megy egy Tokka VB is közben.
1: Bizony.
0: Ugye a kispályás labdarúgó világbajnokság, ahol a magyar csapat megint zseniálisan szerepel, ugye ezt megszokhattuk a Tokka válogatottól, hogy mindig szállítja az eredményeket, és ahhoz képest, hogy az utóbbi évtizedekben a magyar futball az nem az élbolyba szokott szerepelni, de bár hál' Istennek a mostani magyar nagypályás labdarúgó válogatott most már azért mutogatja az oroszlán körmeit, de a Tokka az mindig hozzá, és mindig érmeket szerez, ott van a legjobb 8-ban, nagyon jó helyezéseket érő, és most is ugye csoport elsőként tovább jutott, és Angliát elfogadította az útból. Bizony.
1: Így van, az angolokat megvertük. Hát, így legyen. Nagyon jó. Na akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy voltál, ha csak nincs még valami hozzátennivalód.
0: Nincs, majd folytatjuk jövő héten.
1: Így van, jó. Akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor hát most megint csak nyugodtan mondhatjuk, hogy hajrá, Fradi, igaz?
0: Pontosan.
1: Szervusz, minden jó.
0: Szóval szia. Kellemes hétvég, és neked is, és az összes kedves hallgatónak, szia, Gábor.
1: Köszönöm, szia. Hát akkor ugye elkezdődött már a szeptember, akkor jöjjön a szeptember, mármint az Earth, Wind & Fire előadásában, és utána megnézzük, hogy is áll, és mi lesz itt a Wizz Air Budapest fél maratonnal. Nagyon remélem, hogy sikerül kapcsolatba lépni Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetőjével.

0: Mindenki nagyon jól tudja, hogy én nem szoktam zenéket lekeverni, de most kivételt teszek már csak azért is, mert Sárosi Ági a vonalban. Ma már beszéltünk Rodosszal, de Ági pedig Barcelona. Hát akkor halló-halló, remélem jól halljuk egymást, és köszönöm szépen a hívást.
1: Köszönöm, és jó hallomant is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valóban megérkeztem szerdán gyönyörű szép Barcelona városába. Nem azt mondom, hogy pihentetünk pár napot, mert eddig voltunk tengerbe fürödni, szakkozni. Tegnap este fönt a hegyen. A bunkerba.
0: Igen.
1: Az egész város, tehát körbe szárosztatta fogal. Be lehetett látni a gyönyörű videókat készítettem, és ezt úgy képzelje el, hogy ez egy katonai támaszpont volt. Minden háborúban előtték a várost. Most viszont arról nagyon híres, hogy este, hát rengetegen fölmennek, hát azért van egy kis túra, mert Barcelona a legmagasabb pontja, és innen szeretnék, tulajdonképpen megnézni az esti napremendét, ami nem sikerült, mert 19 óra 30 kor bezárják, tehát el kell hagyni a területet. Hát mi lejöttünk előtte 10 percen, 30-kor indult a buszunk vissza a városba, de kb. 200-250 fiatal ült fönt, hogy bármikor mi indultunk, már jött a két motoros rendőr, rendőrautó, és biztonsági őrök voltak, hogy beszélgettünk velük, és hát igen, nehezen szeretik ilyenkor elhagyni a területet, de drasztikusan elküldik őket.
0: Hát igen.
1: Hogy a közlekedésről csupa jókat tudok mondani, tehát ennyi metróhálózat, a vasúti hálózat és a reptérről, a busz közlekedés, tehát egymás érik, 3-4 busz jön egymás után.
0: Hát igen.
1: A megálló, tehát szinte 3-4, maximum 500 méterre vannak a megálló, a sofőrök hat nem ugyan sárgán, amin szeretek előlülni, hogy a panorámátlása. A sírván a pirosan átmegy, rádiót hallgat, telefonál. A végállomásról az, hogy megengedte, hogy menjen föl, mentünk fel a hegyre, hogy visszafelé, hogy fönnmaradtunk, hogy persze, nyugodtan, ő ott a telefonálgat, a rádiót, de menetűzbe is rendelt, hogy nagyon-nagyon lazán kezelik. A buszsofőr 10 méterre van néni egy anyukájával, és integetnek, hogy tessék, nyugodtan, lassan, lengeri a kocsinak az elejét, az első ajtót, hogy kicsit valahogy a másabb olyan emberbarátokban.
0: Igen, hát volt szerencsém nekem is arra járni, úgyhogy egy csodálatos hely, úgyhogy ott aztán van nézni való nagyon sok.
1: Igen, hogy hát a nyugdíjat nekem egy kicsit furi, de az mondjuk az én hibám, mert annyira nem szoktam ebben a mutatási forgatásban részt venni, de a Budapesti város az is egy nagyon szép város.
0: Így van. Ági,
1: de hát... Köszönöm szépen.
0: Én nagyon-nagyon örülök, hogy hallottuk, de hát az, a tippelés nem lehet megúszni. Örökrangadó, holnap Ferencváros Újpest.
1: Hát, tudja azon baj, hogy én Fahérunker vagyok.
0: Igen.
1: Egyértelműen 3-1.
0: 3-1. Ági, én nagyon szépen köszönöm, és további jó pihenést, nyaralást nevezzük akárminek, családi látogatásnak, és még egyszer köszönöm, hogy sikerült beszélnünk. Minden jókat.
1: Én is örülök, hogy tudtunk beszélni, és további jó műsorvezetést kívánok.
0: Viszontlátásra. Na hát akkor ez egy nemzetközi műsor lett mindenféleképpen. Tehát akkor, hogyha már itt az előbb lekevertem a zenét, azért megpróbáljuk visszatenni, mert a szeptember még nem múlt el, és akkor ezt le is játszom természetesen. Mielőtt még megkísérelném a Budapest félmaraton kapcsolni.

0: A szeptembernek még mindig nincs vége, a vonalban pedig Kocsis Árpád, szervusz, halló, halló, a korábbiakban megígértem, hogy beszámolunk néhány mondatban erről a nagyszerű félmaratonról, Magyarország legnagyobb félmaratonjáról, és ahogy én eddig láttam az anyagokat, hát soha nem látott mennyiségben és minőségben érkeztek a versenyzők. Mi várható, mit kell tudnunk erről, egyrészt a helyszínekről, másrészt pedig, amiről mindenféleképpen beszélni fogsz.
1: Hát a legfontosabb, és szia és üdvözlök mindenkit, hogy úgy látom, hogy nagyon kellemes idő van, tehát holnapra is ilyen 22-23 fokot várunk a futás alatt délelőtt, ami sokkal kedvezőbb, mint a három nap ezelőtt lévő 30 fok. Ennek mind a 24 ezer futó rettenetesen fog örülni. Ahogy mondtad, Magyarország legnagyobb félmaratonja, sőt, Kelet-Közép-Európa legnagyobb félmaratonja, többen vagyunk, mint Prágában és Bécsben. Nem versenyez közöttünk a városok között, de utolértük őket, és ebben le is hagytuk. 17.800 egyéni nevezés érkezett a 21 kilométerre, a többi pedig rövidebb 10 kilométerre és a csapatversenyre érkezett. Ez fantasztikus, ez a Covid előtt a csúcsunk 11.000 volt, tavaly 14, most 18, és mind a két célcsoport, mind a magyar, mind a külföldi nagyon szépen emelkedett. Most van először az, hogy több mint 10.000 magyar állampolgár jelentkezett, hogy ő szeretne futni 10 kilométer, félmaraton, bocsánat, 21 kilométert, és a 21 kilométerre több mint 7.000 külföldi is jelentkezett. Nagy örömünk, hogy több mint 1.100 angol állampolgár jelentkezett, tavaly fele ennyien voltak, ők vezetnek. De itt van 700 szlovák, tehát elmondhatjuk, hogy Szlovákiának Budapest most már egy teljesen normális vonzás körzete futás szempontjából. Nagyon meglepődtem, hogy több mint 600 cseh futó érkezett ide, 600 lengyel, 700 német, és még Ausztriából, ahogy nem nagyon szeretnek itt futni, onnan is több mint 200 osztrák érkezik a félmaratonra. Magyarországról mindenhonnan jönnek, természetesen 1200 településről érkeznek, tehát több mint minden harmadik magyar településről legalább egy ember itt lesz, óriási futóünnep. Hogy hol lesz? A utoljára még idén a villamos építése előtt az infóparkból indulunk a Rákóczi hídtól, reggel 8-kor rajtolunk, reggel 7 órától zárunk sok-sok helyet. Fölfutunk egyenesen a rakparton és a felső rakparton az Árpád hídhoz, Margit híd, és a pesti rakparton visszacsorgunk a Szabadság hídig, ahol át a budai oldalra és vissza a célba. Ez egy akkora futókígyó, képzeld el, Gábor, hogy 18,5 kilométer hosszú lesz. Ez azt jelenti, hogy 50 percre tervezzük a rajtot, 650 méter hosszan fognak állni az út teljes szélességében a Pázmány Péter sétányon a rajtorra álló félmaratonisták. 50 percre tervezzük, és az utolsó futó átlépi a rajtvonalat, utána 12-14 perc múlva megérkezik a győztes, aki a magyar bajnok lesz, és azt jelenti, hogy egy ilyen 18,5 kilométeres kígyó lesz. Gyakorlatilag az Erzsébet hídnál jár visszafele a győztes, mikor az utolsó futó elindul a Rákóczi hídtól. Ez egy fantasztikus futókígyó. Biztatom is a hallgatókat, akik vannak, hogy aki közel van, vagy egyszerűen csak szabad ide van holnap ebben a szép végre hűvös kirándulós időben, nézzen ki a Duna két partjára, bárhol az említett szakaszon, reggel 8 és 11 óra között fantasztikus, boldog futókat fog látni, kihetetlen tömeget. Ugye a félmaratonnál 12 év a minimális korhatárunk, igen, de gyakorlatilag 12 évtől 85 éves korig lesznek félmaratonistáink.
0: Hát egyszerűen fantasztikus tényleg a résztvevők is, meg minden, és hát én azt hiszem, hogy itt a nevezés, hát az már régebben az lezárult, de hát van páros, és akkor van egy rövidebb táv is, igaz? A 10 kilométer.
1: Így van, a 10 kilométer el is 3000-en jelentkeztek, ez 4-12 fog rajtolni, ez egy lánc, Rákóczi híd, Lánchíd, tehát budai oldal, Lánchíd és pesti oldalon vissza a Szabadság hídig. Igazából rengeteg kísérő jön, például a külföldiekkel másfél kísérőjön átlagosan, és közülük kerül ki ez a 3000 futó a kísérők közül, a magyarok és a külföldiek között, ez egy rövidebb táv, mert itt igazából a abszolút a félmaratonra fókuszálunk teljes mértékben. Nincs már jelentkezés, tehát egy hete teljes mértékben bezártuk, minden érendnek megvan a gazdája. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy volt egy próbánk júniusban a félmaratonon, az éjszakai versenyünkön, igen, és most 15 futó orvos lesz a mezőnyben, ami azt jelenti, hogy ők egy zászlót viselnek, és van egy kis csomagjuk, amiben mindenféle eszközök vannak, tabletták, szótabletta, magnéziumtabletta, sebtapasz, egy-két pár dolog, hogyha ők talán futják a saját tempójukat, lesz, aki 4 percben, lesz, aki 7 percben, saját tempójában futja a félmaratont, vagy párban, és ha valakinek segítségre van szüksége, akkor ők azonnal ott vannak, akit látnak. Ha nagyobb a baj, mert mondjuk lesérült, megrándult, elesett, akkor hívja a mentőket, van 15 mentős pontunk a verseny során. Ha pedig csak egy kisebb segítségre van szükség, vagy egy biztatásra, akkor egy orvos mondja azt, hogy menni fog, ne add föl, gyere, és ez egy világújdonság, eddig 3 a városban volt ez kipróbálva, Budapest itt a 3., Prága és Bécs után.
0: Ez fantasztikus. Egyébként még annyit, hogy hát természetesen a félváros az le lett zárva, hát, de hát ezt én elmondtam most a korábbiakban is, hogy akkor inkább emiatt legyen lezárva, mint más egyéb események miatt. De hát van olyan ugye, ahol részleges, vagy ott van a felügyelet, azt elmentek a futók, akkor megint meg lehet nyitni. Az útvonalat mindenki megtalálja, és a lezárásokat is, mert az már ma megkezdődött itt-ott. De épp az előbb telefonált egy hallgató, és hát nézd, hát miért ne vagyunk olyan viszonyban egymással, meg a hallgatókkal is. Azt kérdezte, hogy Budáról, onnan valahonnan a Budagyöngye környékéről átmegy a hegyen, és elmegy a Bécsi út végére a Tesco-ba, akkor arra is vannak lezárások.
1: Ez ugye egy teljes félreértés, ugye? Hát abszolút félreértés. Bárki bárhonnan jön, gyakorlatilag a Margit körút, Moszkva, Szél Kálmán tér, Bakcsóba el tudja kerülni, és a nagy körutat, és azon kívül semmit nem érintünk, tehát a nagy és a Róbert Károly sehol az égvilágon. Tehát ha valaki a Dunakért partján, amit egyébként is a Pesti le van zárva, a budai rakpartot elkerüli, gyakorlatilag semmi gondot nem fogunk okozni. Tehát ez csak egy ilyen média mondat, hogy a félváros, mert az egész város le van zárva. Egyébként ezen a hétvégén körülbelül 15 esemény van Budapesten, amely közúton zajlik. Mindjárt egyikről a budai piknik, a bozsonyi piknikről is fogtok beszélni.
0: Így van.
1: De ezen kívül még rengeteg van. Él a város, él a város, él a város.
0: Hála Istennek, él a város, és akkor én most nem kérdezlek, de azért ezt tudom, mindig azért fölhozom, mert a múltkor is, és más futóeseményeknél is említetted, hogy a hölgyek száma nagyon-nagyon megemelkedett, és egyre több hölgyet lehet üdvözölni a futóversenyeken. Így van ez most is?
1: Abszolút mértékben, az egész eseményen több a hölgyek száma, és a nagy meglepetés, hogy a félmaraton is már 47-53 arán csak a férfiak javára, tehát pillanat utoléri, az összes rövidebb távon pedig 53% és 60% között van a hölgyek aránya, úgyhogy ez a kezd elnőjesedni a futósport, illetve azt mondom, hogy sokkal jobb, hogy a hölgyek is elindultak, és ők is mozognak, kiegyenlítődött ez a dolog.
0: Ez így nagyon jó, és akkor ugye azt szokták mondani, mert páros verseny is van, hogy párosban fele, de az élvezet az dupla. Úgyhogy azt hiszem,
1: hogy... Van, és akkor még egy mondatot, hogy mondjuk neked, hogy ami nagyon örülünk, egyrészt, hogy a indulók több mint egy negyede életében először fut félmaratont. Ez azt jelenti, hogy az embernek tényleg itt van a kihívás. A másik pedig, hogy a félmaraton nevezők 27% a 25 év alatti fiatal.
0: Ez igen, nagyon.
1: Ami azt jelenti, hogy nem csak az idősek sportja most már a futás, hanem a fiatalok ugyanúgy szeretik és jönnek. Ott vagyunk, mint a világ legnagyobb futó nemzetei.
0: Így van. Köszönöm szépen, Árpád, hogy itt voltál, és akkor mindenkinek minden jót tudunk innen kívánni, és aki tudja, nézze meg az útvonalon, és tapsolja meg a futókat, ahogy
1: így
0: szoktuk.
1: Aki pedig autóval útnak indul, ne induljon meg szokásból, kerülje a Duna két partját, aztán simán halad.
0: Így van. Köszönöm szépen még egyszer. Szervusz,
1: okay, szia, minden jót. Oké, köszönöm szépen.
0: Na hát akkor ennyit tudunk. Pozsonyi piknikről mindjárt beszámolunk. Már csak azért is, mert hát ez egy nagyszerű esemény, egyfelől, másfelől, mert megígértem.

0: minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné Dombóvári Gáborral.
2: És ez így igaz, drága jó hallgatók, és ahogy a korábbiakban elmondtam, kapcsolás a pozsonyi piknikre, és mielőtt Lovász Andrát, a Móra kiadó főszerkesztőjét bekapcsoltam, elmondta, hogy ott a pozsonyi úton, mert a pozsonyi piknik az ott van, tehát az Újlipót városban, és hát tulajdonképpen azt tudni kell a pozsonyi piknikről, hogy Budapest, hát és nem csak Budapest, egyik legnépszerűbb, legnagyobb civil kulturális rendezvénye, van itt minden az ég adta világon, és hát ezért mondom, hogy nagyon sok fellépő, nem sorolom el, mert nagyon sok név van, nagyon sokféle műsor, de hát mielőtt bekapcsoltam Andreát, mondta, hogy egy kicsit félre kellett húzódni, mert akkor a szél van, hogy össze ne döntse a sátrakat. Na de hát akkor beszéljünk arról, hogy reméljük, hogy lecsendesedik a szél, és akkor a Móra kiadó például mivel jelentkezik? Mert én nagyon jól tudom, hogy most a gyerek és az ifjúsági könyvek mellett, meg a trendkiadó a felnőtteknek is van. Már is átadom a szót, mit kell tudni néhány percben a pozsonyi piknikről?
3: Hát köszönöm szépen. A Móra kiadó kínálatát így nehéz lenne felvázolni, még sok-sok percben is. De itt elsősorban szerzőkre koncentráltunk, tehát meghívottaink lesznek, és a meghívottaknak a könyvei itt lesz velünk. Szabó T. Anna, Varró Dániel, Laci János, Zalka Csenge Virág, Réz András, sok-sok ember, akik ide jönnek és dedikálnak a Móra kiadó standjánál.
2: Hát ez nagyszerű, tényleg mindenféleképpen. Igen, hát Zalka Csenge Virág az rendben van, és akkor hát én azért emlékszem rájuk, meg hát Lackó János is volt, nem itt, nem a tévében is vendégem, úgyhogy azért nagyjából ismerem úgy a felhozatalt. Hát mindent nem tudunk el sorolni, talán annyit még, hogy ki mikor, de hát akkor azt mondom, hogy Zalka Csenge Virág, mit tudom én, a Néma Istennő, vagy azt hiszem, hogy...
3: Hát a felnőtteknek szóló kötet a Néma Istennő, de most jelent meg egy egészen különleges kötet, a Kié az Aranyalma címmel. Nagyon rövid mesék vannak benne, úgy válogatva, hogy mesemondó versenyekre készülő gyerekeknek ad mellé ötleteket is, hogy mit érdemes mondani, hány percben lehet elmondani, mi a tematikája, tehát egy kicsit módszertani része is van a könyvnek, de önállóan mesegyűjteményként is olvasható, ez egy kuriózum szerintem a mesepiacon.
2: Hát na, mindenféleképpen, de hát nem csak ez, szinte minden kuriózum, mert hogyha most Lackó Jánost is említette, hát azért nekem eszembe jut a Kölcsönhörcsög.
3: Ja, a Kölcsönhörcsög, az egy születésnapi ajándék igazából Lackó Jánosnak, mert két előző kötet versenyágából lett válogatva, Robban az iskola és a Részeg elefántból, újra illusztrálva, és egy egészen friss, különleges anyag gyűlt így össze, és ezzel köszöntöttük őt a szülinapján.
2: Hát mindent nem tudunk elsorolni, de azért még mindenféleképpen eszembe jut például egy ilyen verses kötet is. Azt hiszem, hogy igen, Ecsédi Ibolya?
3: Ecsédi Orsolya.
2: Orsolya, igen, nem emlékeztem a keresztnevére. Ecsédi Orsolya. Szóval itt versek is, azok is jönnek.
3: Igen, kamasz kötet. Nagyon ritka, amikor kimondottan kamaszoknak készül verse összeállítás, de ugye évek óta publikál mindenféle irodalmi lapokban, és végre tavaly sikerült egy kötetet megjelentetni. A Tárgyalhatunk címmel, nagyon pimasz vannak benne, versek vannak benne, néhol viccesek, néhol nagyon elgondolkodhatók, és a vége lírai is, tehát éppen olyan hullámzó az egésznek a hangulata, amilyen a kamaszkor receptszerűen kell legyen.
2: Hát ez igen. Na most függetlenül attól, hogy most szeles az idő, vagy nem szeles az idő, hirtelenjében nekem csak ennyi jutott eszembe, de azért lehetett már látni, hogy gyülekeztek, és mióta beszélünk, azóta remélem nem tört, vagy dőlt össze egyik sátor se.
3: Nem, és nagyon sokan vannak mindenütt, itt a gyerekek már táncolnak, és kézműves foglalkozások vannak, és jönnek az emberek, tehát ez senkit nem riasztott vissza. Úgyhogy várjuk a Mórához is a gyerekeket, és a gyerekes szülőket is.
2: Egyrészt, másrészt pedig körülbelül hogy kezdődik, vagy kezdődött, és meddig tart, és meddig lehet látogatni?
3: Hát így 10-kor kezdődött, a programok 6-kor, 7-kor kezdődnek, 8-kor is vannak még programok, tehát szerintem itt ez egy ilyen spontán utcabába fog torkolni, ha ez a hangulat kitart, és gondolom, hogy kitart. Tehát a programok még 8-kor is vannak, érdemes kijönni egész nap.
2: Hát mindenféleképpen, és nem soroljuk el, hogy mi minden van, de még asztronómia is. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenkinek megéri. Hát annak idején volt szerencsém, nekem is azért volt egyszer-kétszer megfordulni, és annyira fantasztikus, hogy vidékről is emlékszem, a múltkorimkor ott voltam, vidékről. Volt egy házaspár, Debrecenből jöttek föl a pozsonyi piknikre. Hát gondolom, most is vannak vidékről is.
3: Hát nagyon remélem. Nagyon-nagyon sok színű a kínálat, meglepődtünk. Mi is, hogy a legszebb a színházak utcája, tehát ahol kipakolnak a színházak, és hirdetik a bérleteket és az előadásokat, és ott már sorok állnak. Tehát érdemes, hatalmas kedvezményekhez is lehet jutni itt a pizniken, ez se utolsó szempont.
2: Nagyon szépen köszönöm, Andrea, a tájékoztatást, és akkor közösen mindenkinek mondhatjuk, hogy menjen, a szél meg el fog állni, mert itt a 13. kerületben már kezd el állni, úgyhogy akkor nagyon nagy élményben lesz része mindenkinek, aki elmegy a pozsonyi piknikre, és már csak azért is, mert ez nem minden nap van, hanem csak évenként, ugye?
3: Csak évenként egyszer, igen.
2: Így van.
3: És hát ilyenkor sok mindenki értékes, egy kulturális produktum, termék, egyesület, rendezvény mind itt van egy helyen, ez egy, nem, egy óriás pláza.
2: Óriás pláza
3: is. Pozitív értelemben.
2: És összművészeti fesztivál. Így. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor a szélben vigyázni, és minden jót mindenkinek. Köszönöm, Andrea.
3: Köszönöm szépen én is. Köszönöm.
2: Viszontlátásra. Hát akkor ezt, azt hiszem, a pozsonyi utat azt meg sikerült említeni, és akkor gyerünk tovább, aztán nem sokára, én nagyon remélem, hogy Stuttgart is bejelentkezik.

0: Itt a muzsika vége, de csak ennek az egy dalnak természetesen, és akkor hát a meghívást azt megint el tudtam küldeni, és nagyon szépen köszönöm Csernyák Jánosnak, hogy itt van a vonalban Stuttgartból. Halló Stuttgart.
1: Halló, de István, nem János.
0: Jaj, bocsánat, ne haragudj, összekevertem, mert közben máshol járt még az agyam, de hát akkor ennyit, nagyon jó. Na, persze, egyébként itt már nekem föl van írva, a papírra az, hogy Ibolya István, mert akkor a tippeket kérném először, ami azt jelenti...
1: Nehogy úgy jelent, mint a múlt héten, hogy minden megbeszéltük, a tippeket felejtettük.
0: Á, így van. De köszönöm szépen, hogy utána megjöttek a tippek. Tehát holnap örök rangadó Ferencváros Újpest.
1: Tehát akkor spanyolul El Clásico szoktuk.
0: El Clásico, így van.
1: Ibolya tippel 4-3-at, nem tudom honnan vette.
0: Én nagyon jó tipp, miért ne?
1: Részemről 2-0.
0: Mármint Fradi. A Fradinak szintén.
1: Igen.
0: Jó, hát akkor elnézést. De hát akkor már, mint a névért, csak közben nekem a másik oldalról jött egy, hogy hívják, SMS, és onnan jött János keresztül. Na mindegy, bocsánat.
1: Hát akkor onnan lettem János, nem mindegy.
0: Na mindegy, hát akkor rendben. Akkor én meg legyek Sándor, mert úgyis a Gábor után az következik a keresztlevelemben. Na jó, hát akkor Stuttgart nyert nagyszerű mérkőzésen, azt tudom, mert néztem is, megmondtad is. És akkor mi az, amit mindenféleképpen szeretnél mondani, de előbb az időjárásról, mert itt most a hétvégén annyira megváltozott, hogy össze-vissza. Az egyik időjárás jelentésben azt olvastam, hogy majd 10 foknál hűvösebb hajnalok lesznek, a másikban pedig azt, hogy marad ez az átlagosnál melegebb idő. Hát azt már egyszer-egyszer megbeszéltük, hogy természetesen ugye az úgy van, hogy ahány időjós, annyi féléket szokott mondani, nem akarom őket bántani. Hát itt is hol esik, hol fúj, de hát aztán meglátjuk nálatok milyen, mert ezt a múlt héten mintha mondtad volna, hogy lehűlés.
1: A héten ilyen elviselhető volt, ilyen 26-28 fok, mondjuk reggel jó hűvös volt, néha ilyen 11 fokok voltak. Tegnap picit felszökött olyan 31 fokra, ma hajnalban zuhogott, vagy 2 óra hosszán keresztül az eső, de ott csak lefért, és holnapra újra ilyen késő nyári időt jósoltak. Többet is tudok hozzáfűzni. Meg hát fúj a szél nagyon.
0: Hát ez az, és hát hogyha hallgattad a műsort, hogy itt még a pavilonokat is összedönti a pozsonyi pikniken, hát reméljük, hogy nem így lesz. Na jó, hát akkor ezek szerint a nagy fújó szélben természetesen nem fogsz az udvaron főzni. Na,
1: hogyan?
0: Természetesen ebben a nagy szélben nem fogsz a kertben gasztronómiai élvényeket összeszedni.
1: Nem volt a terv mára. Viszont a születésnaposát Freddie Mercuryt említetted.
0: Igen.
1: Volna még kettő, pontosabban volna még több is, hát de akit meg szeretnék említeni. Kedden volt 80 éves Barry Gibb.
0: Igen.
1: A Bee Gees együttes egyetlen élő tagja.
0: Igen, igen.
1: És ha már kedről beszélünk, hát, mert ez végül is jövő kedden lesz, tehát az a jövő kedd az közelebb van a mai műsorhoz, mint a jövő heti műsorhoz, azért megemlíteném így mellékesen egy újabb születésnapos, akit úgy hívnak, hogy Alicia Beth Moore, a polgári neve.
0: Igen.
1: Akit mi csak Pinknek ismerünk.
0: Jaj, tényleg.
1: Mert mond valamit. Egy fantasztikus saj. És ez a Pink művész név az onnan ered, hogy az iskolában, az iskolás korában, hogyha úgymond valamilyen felidegesítette magát, akkor nem elvörösödött, hanem ilyen világos piros lett az arca, rózsaszín. És azért lett a Pink, az volt a beteleve az iskolában neki, és hát ezt választotta úgymond művész névnek, miután hát kezdeti sikerei után. És azt tudni kell róla, hogy ő nem csak a színpadon vagy a klipjeibe ilyen impulzív, meg temperamentumos, hanem ő valóban ilyen az életben is. Hát azt megtapasztalhatta a férje is, meg ő is, mivel egy alkalommal, amikor ő azt hitte, sőt biztos, hogy a férje megszalta, elkapta a harci ideg, elővette valahonnan egy kést, és kiszurkálta minden egy kerekét a férje autójának. Az annyi volt még a mellékhatás, hogy a negyedik keréknél ugye át a kés kifordult valami úton, módon, és a bokája meg a térde között ugye vágta a lábát, hogy azt hiszem, hogy négy kapocca kellett összekapcsolni. És a végén kidőlt, hogy egy félreértés volt, mert a férje nem találta meg. Tehát négy autógumi, plusz még a sürgősségét össze kellett baratni a lábát neki. Tehát ő tényleg valóban ilyen.
0: Hát ez egyáltalán félelmetes.
1: Mondjuk kétszer nekifutottam koncert ügybe. Hát egyszerűen Gábor olyan gyorsan nem tudsz kattingatni, hogy meg tud venni a jegyet. Egyébként a normális ár, tehát úgymond a széles tömegeknek, most nem VIP-ról beszélek, vagy ilyesmiről, az általában olyan 100 és 180 euró között szokott lenni, ami egyébként se olcsó. És egyszerűen nem tudsz olyan gyorsan kattingatni, hogy decsúsztál le róla. És utána néztem úgymond a viszont eladóknál, hát magyarul feketén, 500 és 800 euró között voltak a jegyek. Egyszerűen megfizethetetlen. De egyszerűen is oda fog kérni, a biztos.
0: Hát egyszer igen. Jó. Hát
1: ez nem kritika, ez csak egy megállapítás, mert tudva levő, hogy nekem itt délutánonként idehaza, hát a munkahelyen ott egy helyi rádiót szoktunk hallgatni a kollégákkal, és idehaza nekem ugyanán megy a popterésre a .hu-nak a rotációja, tehát úgymond a nem élő műsorok,
0: amik
1: délutánonként vannak. És ez nem kritika Popovics László irányában, hanem egy megállapítás, mert a rotációban, ha jól emlékszem, még egyetlen egy pingszámot sem hallottam nálatok.
0: Hát pedig én már játszottam.
1: Hát akkor itt van megint az ultimatív alkalom, hogy valamit választ ki.
0: Hát akkor én pedig szoktam játszani, és hát azt mondja, ez Pink Floyd, méghozzá... Nem tudom, de megkeresem most. Pink vagy Pink Floyd? Igen, igen. Melyiket javaslod?
1: Szóvat a Pinktől, mert ez pont ez akkor keletkezett a szám, mikor össze voltak veszve a férjével, és külön voltak, és akkor úgy ez a Szóvat, ugyan már, én egy rockstar vagyok, és ennyi az egész. Tehát körülbelül ez egy ilyen inspiráció volt, de utána megint összejöttek, ugye együtt vannak
0: még. Igen, hát ez sajnos nincs benne. Ez sajnos nincs benne, most keresgélem én, de nincs benne.
1: Akkor még a Bad Influence, az még egy, amit szeretek.
0: Azt is akkor nézem. Azt mondja, hogy Bad Influence. Az sincs. Hát pedig én már...
1: Akkor Gábor, rábízzuk a véletlenre.
0: Hát rábízzuk a véletlenre. Én megmondok még születésnaposokat, csak előre hallgató kedvéért is, mert hogy azért...
1: Várjál, megelőzve egy Beyoncé, és Gloria Estefánnak is volt születésnapja az elmúlt héten.
0: Hát olyannyira, hogy Gloria Estefán, akkor az mindjárt fogok is tőle valamit játszani, és hetedike az meg Gloria Gaynor, neki is van. És akkor, hát, Barry Gibb, ő is megvan, ugye, Bee Gees, azt is fogok természetesen játszani, és ahogy nézem, hát talán Holiday, azt nagyon-nagyon ismerik, és hát mindenféleképpen John Lennon is következhet, mert éppen az is már kicsit később van, de megjelent szeptemberben, nem tudom, 8-án vagy 9-én az Imagine, hát ami azért bedobta magát a világba. Na, hát akkor itt tartunk. Hétvégi programotok, mi még?
1: Relax.
0: Hosszú relax. Hát akkor szélcsendesebb időt kívánok, és nagyon szépen köszönöm természetesen, hogy itt voltál.
1: Oké, Gábor. Kellemes hétvégeteket is hallgatóknak, és jövő szombaton találkozunk.
0: Igen, köszönöm szépen, szervusz, szervusztok. És akkor, tehát, hogyha már itt szóba került, akkor hát itt van ugye, ahogy említettük, Gloria Estefan, ő egy kubai énekesnő, hát leginkább kubai születésű, de amerikai popénekesnő, zeneszerző, szövegíró, producer, és például a Miami Sunshine énekese volt, listavezető kislemezek mellett, akkor a Destiny-t, nagylemezt is kiadtak, nem sorolom tovább, de inkább énekeljen ő Anything for You.

És akkor, ahogy a korábbiakban ígértem, és ahogy Csernyák István is mondta, itt tartunk a Bee Gees-nél, mert hogy Barry Gibbnek ugye születésnapja volt szeptember 1-én, hát ő a Bee Gees alapító tagja, névadója, és a monogramjából született az együttes neve. Egyébként több mint 1000-2000 tal publikáltak, és aztán életrajzi könyv is megjelent róluk. Úgyhogy azt hiszem, itt az ideje, hogy forogjon a holiday.

0: hát ma is már itt ott megkezdődtek, de hát ahogy Kocsis Árpád elmondta, azért Csakdából lehet azért majd csak közlekedni. De hát ez később. Dénes itt van a vonalban, szervusz, halló.
1: Szerugvágából köszöntelek, tisztelettel, illetve a rádió hallgatóid is.
0: Na hát akkor én nagyon remélem, hogy néhány mondatot tudunk beszélni, mert nem volt túl jó a torkod a múltkor. Hát úgy, de most nem a betegségekről beszélünk, hanem sokkal inkább arról, hogy szerencsére a műsort hallgatod, és akkor megvannak-e már a tippek, de mindenféleképpen Katának gratulálj, aztán a többit majd megbeszéljük, mert ő a nyertes. Tehát,
1: rendben, akkor
0: tippek, egy-egy.
1: Így van. Én 1-2.
0: Pillanat. Tehát Újpest?
1: Igen.
0: Ez igen. Kata?
1: 4-1.
0: 4-1?
1: Igen.
0: Egy 4-0 már volt, úgyhogy akkor ez nagyszerű. Igen.
1: Na, Csaba marad a 2-2-nél.
0: Jó, hát ez akkor azért így nagyon érdekes, csak közben nekem jöttek itt tippek, nagyon sok. Mindjárt megnézem, hogy van-e hasonló. Azt mondja, hogy 2-1, 3-1, 2-1. Nem, ilyen sok gólt, ilyet nem nagyon tippeltek. Hát van egy az órásmester, aki 3-0-ásra győzelmet mondott, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, meg a 4-0 volt Károly Józsi. Hát azért, hogyha hallgattál, akkor amiről van lenne véleményed egy-két percben, azt nagyon szívesen meghallgatnám.
1: Hát egyéb okokból kifolyólag sajnos a heti sporthíreket én máshogy hallgattam időközönként, se rádió, se televízió. A dologban nekem nagyon, de nagyon ez az egész Fradi ügy nem tetszik. Megmondom miért. Egyszer lenne legalább egy olyan ember, akinek lenne lehetősége felolvasni az eredeti szerződést. Mennyi pénzt, hányszorra, milyen célra alatta leírni, mire használták fel.
0: Igen.
1: Tedi-e a valóságot, vagy nem tedi. És kész, ezután jöjjön a törvényes intézkedés. Ennyi.
0: Igen.
1: Kész. Csak mi nálunk ez a dolog, hogy játékosnak a fizetését, a hova igazolását, egyéb dolgokba elég nagy a titoktartás. Itt egyik ember állít egyet, több ember állít mást. Egy lenne, amit mondtam, hogy ne ismételjen. A villás megbeszél, megmarad, a szó meg elszáll.
0: Így van. Igen, igen.
1: Hát sajnos, hogy ide folyult a dolog, mert valamit én az egészben nem értek, hogy van még Magyarországon más egyesület is, aki kiválóan szerepel. Miből gondolták ezt az egész Fradi várost? Hát Budapesten is van még más prima, nagyon jól működő, vagy működött egyesület, amit fel lehet karolni. De ez nekem mint valami Bűzlé Gábor,
0: hát
1: valami nem tetszik. Vagy kialakult egy Fradi ellenes csoport, ezt is elképzelhetőnek.
0: Ez meg így van, is. Ezt Károly Józsi is elmondta. Igen.
1: Úgyhogy egy elég nagy létszámú ferencvárosi szurkoló tábor van, de azt válaszok ketté, aki Cseldömörökről vagy Békés Csabáról szurkol, annak mi köze van a Fradi városhoz.
0: Hát igen, igen.
1: Ennyi. Hát nagyon sajnálatos dolog. Hát a kosárlabdába megpróbáltam pihentetően belenézni. Hát ennyivel jobbak a franciák. Nincs is ezen csodálkozni. Egyáltalán az is, hogy pontosan nem emlékszek, hány év után jutottunk ki világbajnokságra?
0: 28 év után.
1: Na,

0: azért nem rossz eredménye. Sok ország cserére nevelnek, ha kint lehetne ezen a világbajnokságon.
1: Igen, mindenféleképpen. Hát mennek itt a dolgok, szépen a futók is, az atléták is, úgyhogy nagyon szépen. Hát most kézilabda is indul, de hát meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Így van, és azt hiszem, az idei nyár, egész a korai nyári időszaktól mostanáig szinte nem volt el Európa-bajnokság vagy világbajnokság nélkül nagyon sok sportágban. Úgyhogy szerencsére széles körű volt a lehetőség több mindennek a nézésére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az idei nyár az extra melegen kívül extra más perceket is szorga. Hát itt van nálunk már az elmúlt egy órája. Hát itt minden volt. Szélvihar, eső, pikkasztó napsütés, most jelen pillanatban is elég erősen süt a nap, de lehet, hogy 200 fúva már szakadni fog az esőt.
1: Hát akkor úgy
0: bár látszik... abból lenne az esőből.
1: Több.
0: De hát abban nem sok van.
1: Egyébként itt meg éppen már reggel óta, mióta itt vagyok a rádióban, itt-ott felhős, néha kisüt a nap, fúj a szél, de nem olyan vészterhesen. Hát úgy látszik, akkor a 13. kerület az jobb helyzetben van, mint akár a 16-17. Vagy netán Budán.
0: Értem, nekem a feleségem nem régen jött haza a piacról, és abban egy óra időtartamban mondta, hogy átjött minden időjárási viszontagságot. De alapjaiban véve nincs hűvös.
1: Na de hát, hogyha hallgattál minket, akkor kiderült a Móra kiadó főszerkesztő asszonya, Andrea mondta, hogy ott már a sátrokat, meg a pavilonokat is akkora szél meg eső a Pozsonyi úton. Hát szóval össze-vissza, ahány kerület, annyi féle. És a korábbiakban mondtam, hogy ahány időjárás jelentés, annyi féle. Úgyhogy lehet válogatni. Azt hiszem.
0: Így van, való igaz. Megír egy misét a meteorológia intézeteknek a előjelzése.
1: Hát egyet direkt nem említek, amelyik mindig a legjobb. Na, szóval meg a legrosszabbat se. Ebben maradunk. Jó, hát akkor a magánéletünket, meg úgy értem, hogy a katát és a jutalmakat, mert már lassan egy könyvespolci dolgotok van, ezt azért majd, amikor olyan lesz a helyzet, ezt meg tudjuk beszélni. Rendben?
0: Rendben van, Gábor. Köszönöm szépen. Akkor... majd előre is a katának meg már mondtam a mai napnak a nyereményét, hogy rámos vagyok a szerencse.
1: És pláne, hogy összesen csak ketten találták el, és mind a kettő hölgy.
0: Igen.
1: Jó.
0: Igen, és azért most már régóta figyelem ennek régebbről is, hogy mikor elkezdtek a női hallgatók is a labdarúgó eredményekbe beszállni, mert ez nem most alakult már ki, elég sokszor találták el hölgyek a labdarúgó mérkőzéseket, ami akkori megítélés szerint az nem nagyon volt a nők kedvence.
1: De most pedig a férfiak kedvence, most nem úgy értem a sorsolásra, hanem hála Istennek, mert ugye mindig a sportközvetítéseket és egyebekről, amikor beszélünk, hogy ki közvetít, hol közvetít, mit nem közvetítenek, amit nagyon jó lenne tényleg itt, mikor nagy eredményeket érünk el. De az biztos, és ennek örülni lehet, hogy most már nem ilyen kísérő jelenség egy-egy női futballmeccs vagy válogatott meccs, hanem fő műsor, és nem kíséri csak a férfi csapatokat, hanem önálló női futballvilágon. Sajnos kicsit mi hátrában.
0: Elnézve, szomorkodva lehet látni, hogy hát ugye rendszeresen azért Németországból van női labdarúgó mérkőzés, közvetítés, és nem hiszem, hogy a TV kedvéért előfizetett szurkolók mennek erre a meccsre.
1: Igen, igen.
0: Szétszámmal vannak szurkolók, mert nálunk ez sajnos egyelőre nagyon, de nagyon messze áll attól, hogy komolyabb létszámban hölgy szurkolókat látnánk a pálya környékén, úgyhogy talán majd egyszer el is el fog indulni. Hát, kicsivel több propagandát hozzá szervezni, vagy lehet ugye ilyen sportműsorokon is. Régen van, amikor ha visszaemlékszem Gábor, a stadionba mit rendeztek egy labdarúgó mérkőzés szünetébe?
1: No.
0: Atlétikát.
1: Ja, igen, igen, igen, tényleg.
0: Futóversenyeket.
1: Igen.
0: Középtávfutó, rövidtávfutó versenyeket rendeztek. Tehát jött egy kiegészítő plusz szórakozás is.
1: Igen, hát, igen. Hát most nem.
0: Jó, hát nem érdemes visszafejlődni, de azért visszanézni a múltba sokszor érdekes dolog lenne.
1: Igen, és amit tudomásul lehetne venni, és vissza lehetne hozni.
0: Hát így van. Mm. Így van, de hát, hát egyelőre ez csak a régmúlt, úgyhogy a mostani időszakban nem tudom, nem óhajtanak visszatekinteni, pedig nem már.
1: Így van.
0: Elgondolkodni, megújítva különböző dolgokat.
1: Hát,
0: én ahol kezdtem a fölött, a villamossági gyárba, átlagosan a nézőszám az ilyen 500 ezer volt blasztoba. Úgy tudtuk, hogy mennyien vannak, hogy a kapunál számozott jegyeket adtak el.
1: Igen.
0: Innen le lehetett következni a létszámon.
1: Igen. Na jó, Dénes, hát akkor én nagyon örülök, hogy sikerült beszélnünk. Vigyázz magadra, jó egészséget, és akkor a jövő héten találkozunk.
0: Ebben köszönöm szépen én is. Mindenkinek kívánok nagyon jó hétvégét. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk másokra is.
1: Szervusz,
0: köszönöm
1: Dénes, köszönöm
0: a beszélgetést.
1: Én is.
0: Remélem sikerülni fog a jövő héten
1: én
0: szervusz,
1: is.
0: Gábor,
1: szervusz, Gábor. Szervusz, köszönöm szépen. Hát akkor megyünk tovább, mielőtt még megkeresném Berettyói falut, mert ugye szóba kerültek itt a különféle születésnapok, és ahogy István is említette, itt van például Gloria Gaynor, aki szeptember 7-én született, hát jó régen, 1943-ban, de ettől még fantasztikus énekesnő, kétszeres Grammy-díjas. Egyébként az eredeti neve Gloria Falls, és a 80-as évek közepétől énekel, fantasztikus számai vannak, és mindent énekel, jazz felvételeket is. És 2006-ban méghozzá júniusban Budapesten is adott koncertet a Művészetek Palotájában. Egyébként nagyon-nagyon zenész család volt, népes család, mindenki zenével foglalkozott szinte, mert rajta kívül még 6 gyermeke volt az édesanyjának. Hát először szegénységben éltek, mert csak a varrónő édesanyja tudott róluk gondoskodni. Hát nem mesélem el az egész életét, de mindenféleképpen a diszkózene nagy éve volt, 70-es évek közepe ő volt, diszkó királynő, aztán abba hagyta egy időre, aztán visszatért a 90-es évek elején, és azóta is a legesleg kezdetektől kezdve az a dal még mindig világszerte hatalmas sikert aratott és aratt, ami most következik, mert ezt is túléljük.

És még mielőtt Berettyói falra kapcsolnánk, azt ígértem már a korábbiakban, remélem még emlékeznek rá, hogy következik itt John Lennon is, mert hogy 1971-ben jelent meg Imagine című albuma. Ugye ezt ma is mindenki és mindenhol szívesen hallgatja.

0: Kapcsolás Berettyóújfalura. Halló, halló, Szent Miklós János a vonalban. Üdvözlettel, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is, és irigykedve hallgatom a Dénest, hogy ott esik az eső, itt meg semmi.
0: Hát egyébként a pozsonyi pikniken, a pozsonyi úton is esett az eső, de olyan széllel, hogy épp elmondta ott a Móra kiadó főszerkesztője, hogy már a pavilonok is kezdtek összegyűlni. De egyébként én nem tudom, mi van itt nálunk a 13. kerületben, a rádióstúdió, ahol van, a Rejter Ferenc utcában. Itt szinte most már szinte szélcsend van. Volt egy kicsi szél, és fátyol felhős. Néha kibújik a nap, itt aztán semmi. Hát nem tudom.
1: Azért mondtam, ilyen, néha bujkál a nap, tehát beborul, aztán kisüt egy kicsit, de nagyon erős szél fúj.
0: Egyébként mielőtt még tippelünk, csak annyit, hogy megérkezett Sárkány Feri tippje is. Ő 1-0-ás Fradi győzelmet mond, és hát akkor ahonnan még jönnek nekem a tippek, azt mondja, hogy Ibolya, de ő nem a stuttgarti Ibolya, hanem egy újságos pavilonnál van, 2-1 Fradi, van-e meg, van meglepetés, hát Újpest is van, Ofotértből Gyöngyi mondott 2-1-es újpesti győzelmet, aztán van 0-0 is, meglepőek a tippek. Hát eddig a legmeglepőbb, illetve a legnagyobb gól az 4-4-1. Na jó, hát akkor mielőtt még elkezdjük a tippeket, azért gondolom, hogyha tényleg sikerült hallgatni, akkor azért van itt mihez hozzáfűzni való, igaz? Hát először is, hát itt van itt ez a meccs, meg hogy fogadták a volt győri edzőt, szóval annyi minden történt itt a foci botrányos világában, hogy csak kár felsorolni, jól mondom.
1: Kicsit egyetértek a győri szurkolókkal, nem biztos, hogy ahogy kifejezték a véleményüket, hanem inkább azt, hogy ugye hát egy bajnokcsapatot hagyott, de kicsit olyan, amikor cserbe hagyják a cserbehagyásos gázolást, tehát hogy csak most ugye ez pozitív értelemben, hogy bajnokcsapat, csakor lépett le ő. Jó, hát persze azért a Fradi edzőjének lenni az valószínű, lehet, hogy minden magyar embernek az álma hát valamilyen szinten, hogyha éppen ő nem a Dózsa labdarúgója volt, bocsánat, az Újpest labdarúgója volt, mert ott az valószínű főbejáró bűn lenne. De, és akkor, hogy a csapatnak nem is sikerült, úgyhogy a nemzetközi bemutatkozás, hát voltak távozók, és lehet, hogy meg is gyengült a csapat, és ugye simán nyert a Fradi, amennyire utána tudtam olvasni.
0: Igen.
1: A fiúkkal ugye beszélgettünk róla, mert tegnap ugye futsalmeccs volt, és ugye a futsal mellett szoktunk az olyan rajtpályáról is beszélgetni.
0: Na.
1: És ott felhozódott ez. Én nem nagyon voltam képben, hogy volt ott egy kis bekiabálás, meg jól emlékszem, volt Molino is, de lehet, hogy úgyhogy hát kicsit mondom, érthető a győri szurkolóknak a reakciója.
0: De
1: azt, hogy most ezt milyen formában, azzal nem mindig.
0: De nagyon-nagyon szégyellem magam, hogy nem jut eszembe, de lehet, hogy valakinek eszébe jut, hogy tavaly nem, hogy ott hagyta valaki a bajnokcsapatot, hanem volt olyan itt a csapatoknál, ahol az edzőt elküldték, miközben első helyezett volt, lehet, hogy MB2-ben volt, szóval ott meg, hát na jó, hát, ezt akkor hagyjuk.
1: Nálunk volt, a Honvédnál volt, ugye, hogy feljuttatta a MB1-be az edző a csapatot, ez igaz, hogy második helyen, hogy a Vasas nyerte az MB2-t.
0: Ja, tényleg, igen.
1: És akkor ugye sokan nem értettük, hogy akkor most feljuttatta a csapatot, aztán Cerbusz, de hát vele megcsinálták ezt Diós Győrbe, és valószínű, hogy ő neki már ez a sorsa értelem, most nem bukrik be, pedig érdemes lenne.
0: Már most Diós Győrben?
1: Nem, ja. Hanem ugye a Honvédnak a volt edzőjét, gyorsan nem jutott eszembe a neve.
0: Nem baj.
1: De igazából megérdemelné, hogy tényleg az ember megjegyezze az ő nevét is. Tehát ilyet láttunk már, hogy elküldték, de az, hogy az edző fogta magát és elment, Tehát mondom, azért a Fradi hívásának nemet mondani azért.
0: Hát persze.
1: Azért én úgy gondolom, hogy nem. Nehéz nemet mondani, és ugye végül is jól helytáll a csapat. Pont beszélgettünk, hogy valójában a Fradi valószínű fogja tudni ezt a kettős terhelést, mert olyan erős a igen. játékos kerete, hogy a második számú csapat is szerintem helytáll az NB1-be. Hát tavaly egy kicsit ők elszúrták az elején a kupameccsek meg a bajnokit, valahogy nem tudták összehangolni, és hogy ott voltak nem kívánt vereségek, sőt hazai vereségek is voltak benne. Most valószínűleg kicsit jobban odafigyelnek, és ugye egész jó megy a csapatnak. Igazából pont azt mondtuk, hogy hát az Újpest nem állt még össze, pedig szerintem nem olyan rossz az a kis csapat. Úgyhogy a Fradi lesz a mai meccsnek is, vagy a holnapi meccsnek is a nagy esélyes. Hát az itt a tippek között azért vannak. Hát Dózsat, vagy Újpest győzelmet senki nem állt. Elnézést, idénként dózsázom az Újpestet.
0: Én is.
1: Mi így tanultuk meg.
0: Hát ezt Fradi Dózsa, hát ez így van. Na akkor én lám a tippeket.
1: Jó, akkor kezdjük Arival, ugye?
0: Igen, akkor már is írom. Ari, igen.
1: 2-0.
0: 2-0, igen.
1: Zsiga, 2-1.
0: Igen, jó, jó, jó, ezek a tippek már jó néhányan voltak így, igen.
1: Zita, szokásos, 1-1.
0: 1-1.
1: Csabi, 3-1.
0: Pillantás, azt mondja, hogy Csabi, 3-1, igen.
1: Imi, 2-0.
0: Imi, 2-0, igen.
1: Imi 2, 2, 1.
0: Imi 2, 2, 1.
1: Imi 3, 3, 1.
0: Hú, mi mennyi tipp? 3, 1. Hát úgy látszik, a Imi 2-nél 2, 1, Imi 3-nál 3, 1. Igen.
1: Jóska 3, 1.
0: 3, 1, ebből van eddig a legtöbb.
1: Igen, kicsit meglepett a tippje, mert ugye Újpest
0: úr. Egy Dózsa Drucker.
1: Igen, igen.
0: Igen.
1: Aztán Pisti 2-0.
0: Pisti 2-0, igen.
1: Andris 2-0.
0: Mintha egymást másolnák. Igen. 2-0, igen.
1: Sanyi 2-1.
0: 2-1, igen.
1: Ági 1-1.
0: Ági 1-1.
1: Feri 3-1.
0: Feri 3-1.
1: Gergő 2-1.
0: Gergő 2-1, igen.
1: És akkor én is egy kicsit meglepetésre jártok.
0: Újpest.
1: Döntetlen 2-2.
0: 2-2, igen. Hát akkor ez érdekes mindenféleképpen. De akkor megnézzük a másik Gergő mit tippelt az Ofotértből, mert ezt mindig megnézem. Azt mondja, itt vagyunk Gergő 2-1, Ofotértes Gergő 1-1-et mondott. Hát azért hasonlít. Na akkor egy mondatot azért még kérek Szokka ügyben.
1: Tehát ugye már volt róla Szokka világbajnokságra, ami eszembe van, és ugye érdekesség ez, hogy a város központban építettek egy pályát erre az alkalomra. Úgyhogy furcsa, ott vannak a emeletes házak, és akkor ott van a pálya. És hát ugye a 16-ba jutásért Anglia várt ránk, és hát egy sima 3-0-ás győzelemmel hazaküldtük őket. Uh-huh. Aztán utána jött egy nem kívánt ellenfél, Kazaksztán, akik most, ha jól emlékszem, az elsők a világranglistán, nagyon jó csapatuk van, és nem kis meglepetésre, mert nem sikerült néznem a meccset, 1-1 lett a végeredmény, és akkor ilyenkor ugye szétlövés van, itt a Szokkában ilyen rávezetéses büntető van, tehát olyan, mint a jégkorong, vagy a félpályáról elindul a játékos,
0: igen.
1: És folyamatos mozdulattal, jóval hiszen 4 másodperc alatt végre kell hajtani a rugást, és sajnos abban alul maradtunk, úgyhogy sajnos elbúcsúzott a csapata a VB-től. Én akkor is én nagy eredménynek tartom, mert hogy amennyit olvastam róla, mert követem őket, és ugye kapok folyamatos híreket, hogy átalakult a csapat, tehát voltak benne változások. Ugye említettem, hogy egy volt futsalos játékos is csatlakozott hozzájuk, és rugott is több gólt a Harmisákei. Ő az Aramisnak volt a főidőn keresztül a játékos, aztán utána a Győrbe került. Tehát ő többszörös bajnok, válogatott játékos volt, úgyhogy ő is csatlakozott a társághoz. De én azt mondom, hogy le a kalappal a fiúk előtt, mert tényleg kicsit ilyen. Nem azt mondom, hogy alkalmi csapat volt, de ugye a változások miatt ugye nem voltak szerintem annyira össze. Szóval, de én, amit láttam a meccset, nagyon jó játszott.
0: Így van.
1: Összpassz. Látszott is némelyikőkön, hogy ők azért futtaloztak valamikor, mert lehetett látni a labdakezelést, meg a mozgásokat, a beindulásokat, a figurákat. Úgyhogy szurkoltam nekik, úgyhogy látjátok a rajongó lettem.
0: Így van. Én pedig tovább szurkolok a női kosárlabda válogatottnak, noha piszkosul kikaptak az esélyes franciáktól. Hát meglátjuk, hogy megy tovább, de én már azt mondom, hogy 28 év után, mint sokszor elhangzott, kijutottak VB-re, azért ez mindenféleképpen nagyszerű. Hát most minden csapatban nálunk is vannak nemzetközi sztárok, és Dorkától kezdve, ez így alakul. De hát én nagyon remélem, hogy azért még egy kicsit jobbak is lesznek. Pontosabban nem, hogy jobbak, hanem teljesítenek. Mert azért ez nagy szó így kijutni, igaz?
1: Hát szansolítjuk ugye, hogy a focival, meg mióta várunk, hogy kijussunk a VB-re, és hát bízom benne, hogy az életemben még egyszer azért kijut a magyar válogatott a világbajnokságra, mert ugye csak mesélünk a fiataloknak, hogy ugye ott voltunk mi Mexikóban, ott voltunk mi Argentinában, és ugye viszonylag jól is szerepeltünk, jó csapatunk volt.
0: Igen.
1: Spanyolországban ugye annak idején nagyon jó kis meccseket játszottunk, és hát hogy mondjam, a mi korosztályunknak már hiányzik ez a siker.
0: Bizony.
1: Sikert élünk meg, sajnos az a baj.
0: Jó, hát akkor, hogyha itt tartunk, körülbelül itt tartunk, akkor a tippeket beírtam. Elvis Presley következik, de ez csak azért pontosan szólva, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólna ehhez. A dátum 1956. Most akkor nálunk ugye még a televíziózás, az hát, hogy úgy mondjam, kísérleti stádiumban volt körülbelül, és akkor volt 56-ban Elvis Presleynek az első TV-sója, tehát televízió. Hát ott Amerikában előbb voltál. Ugye most a nézettségről mindig beszélgetünk, hogy itt mennyi, ennyi, ki mit néz, de az Elvis első tévésóját 56-ban, satszoljon, mennyien nézték?
1: Pedig olvastam már erről, de nem akarok tippelni, mert ugye akkor azért még nem is volt annyi tévén készülék.
0: Persze.
1: Manapság, ugye.
0: Na de hát akkor, én azért mondom, szerintem, ha ez most kvízjáték lenne, szerintem senki nem találna el, pedig így van, megtörtént. 54 millióan nézték 56-ban az első tévésót. Hát szóval... előbbre járt a világ egy kicsit, de hát aztán azért a televízió kitalálásánál ott voltunk mi magyarok, szóval ezzel semmi baj nincsen. Jó, hát akkor ő következik. Méghozzá a megtört szívek szállodája, Heartbreak Hotel, aki esetleg megérti, az azt is megértheti, hogy egy valós eseményen alapult ez a dal. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm. Kis esőt Berettyúj falunak kevesebb szelet, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz ez a sokféle időjárás jelentés. Köszönöm szépen, János, minden jót!
1: Viszontlátásra, viszont hallásra, és további jó műsorvezetés.
0: Köszönöm szépen. Na hát akkor kérem, tisztelettel megvagyunk, és akkor következzék Elvis.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Egy újabb dal, csak itt, sehol máshol.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

A gyomrom görcsbe rándult rég. A szívtobogásom a fülemben egy monoton lüktetés. S az óra is ketyegte nagyon lassan, ezer óra szenvedés.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: 3 a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: love me, when you kiss, when you love, when you touch me, touch when you kiss me.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
2: www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: This one goes out to the one I love.
1: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Go ahead, Romeo. Do your thing.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Na drágám, itt a szeptember. Számomra mindenképpen vége a nyárnak.
1: Zeneverzó. 2 óra könnyed zenei tágoldás Kodák Misivel.
0: Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, amely ha kivágják alól a fát, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll.

hallok Bakelitről. Egész este a fekete lemezek, ki a főszerep. Tegnap hallottam, hogy jövő héten pénteken Bakelit party lesz, na ez nem az. Itt fekete lemezeket, vinileket forgatunk. Isten ments, hogy elvegyem.

A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Mohamed Ali.

Mondom neked sokkal korábban. Mondjuk ma este. Biztos fiatalon gyűjtötti bélyegeket, és milyen csajozós duma volt, hogy gyere át, nézd meg a bélyeggyűjteményem. Nézzed, de nekem mennyi lemezem van. 5000 darab. Körülbelül.

volt a 60-as évektől itt Marisi. Napi másfél óránál ne többet nem aludt. És saját repülőgépe is volt.

hallottad egy új szenzáció? Mint múlt héten is. Semmi digitális technika. Lovász Jussi barátom, szia Misi, DJ MC Lini. Kérésem meghallgat.

0: Ciao, biztatás! A melyen volt egyébként elsősorban? Nagyon sok dolgunk van egymással. Mindenki másnak. A sajátjával. És nem úgy, ahogy gondolod.
1: Zeneverzó.
2: Dalok csak nagyoknak.

Tegnap este az egész heti munka után arra adtam a fejemet, hogy kimegyek, ott mellettem van egy gyönyörű park is. Elkezdtem egy picit kocogni, gyors gyalogolni, majd eszembe jutott, hogy

0: nyugodt, csillagos, szép jó estét kívánunk mindenkinek!
1: Nézzétek el, valamikor a 80-as években volt ez a DMC bajnokság.

hogy egyelőre maradunk ezen a vonalon. Baromira élvezem. Írd meg, hogy te hogy éled meg. Kivel nehéz még az élet, hadd olvasom. Csak a Gyuszival és velem. Vannak a vizsgák, most felelünk.

Miru lesz, jó a zenék Csapasdi és Csipai Norbitól. A Culture Club utánból, George, hoztam neked valamit Amerikából.

Hallottad-e így valaha? Vagy csak ezekre a fekete korongokra rejtették ezeket a hangokat? Rocky 4!

0: Sősz, meg minden kutya gumi. Majd elküldöm neked a régére. Császszerelős dalát. Nézzed el, vannak akik a mínuszba is bemásznak a tóba. Nem tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy kincsüssön a nap. Bensüssön. Panaszkodhatsz, hogy a rózsatüskés. Vagy örülhetsz, hogy a tüskével a rózsa is jár.
1: Egy újabb óra a zeneverbumban, itt a poptarisznye.hu-n.
0: Olyan dalokat, olyan bakarit korongokat vettem neked elő, hogy nem instant.

hátra. Tudod, csak a hülyéket, meg a fogyatékosokat szereti mindenki általában. Nem is kell, hogy szeressenek. Édes drága nagymamám mondta mindig, hogy fiam, inkább 100 irigyed legyen, mint hogy egy valaki sajnáljon. És ez micsoda igazság, igaz?

Tomikám, imádom az eszedet, szerinted Rocky 3, igaz? Közmondás jutott eszembe, de találd ki te. Na, mutatom.

Csak ment keresztül a pillangó. Amikor a hernyó bebábozódik, nem tudja, mi történik vele. Nem érti, mi változik meg. Azt hiszi, meg fog halni, hogy vége a világnak. A metamorfózis fájdalmas, hátborzongató ugrás az ismeretlenbe. A hernyó csak utólag döbben rá. Mire is? Hogy megérte? Emma Chase. Na mutatom okos hentesen.

Együtt hordtuk, gyerek fejjel még álmodoztunk arról, hogy milyen jó lesz, egyszer felnövünk. Ma meg egyre többre eszembe jut, hogy milyen jó is volt gyereknek. Gondtalanul, nem csak Acapulcóban, hanem úgy az egész Rákos ligeten.

Szóval én azt gondolom, és azt tudom, az a tapasztalatom, hogy ezek a dalok ma már csak ezeken a fekete lemezeken őrizgetődnek ilyen pincékben, mint nálam. Nagyon kevés helyen veszik elő, nem játsszák le. Esküszöm neked, minél tovább megy, annál mélyebbre mászik nálam. Annál jobban együtt, egyek vagyunk, együtt vagyunk.

0: a zenék szárnyán.
1: The message is love. Csírt fel a hangerőt. Ne fukarkodj! Szomszéd hallja? Nagyon fontos. Nem csak én vagyok a népművelő, hanem te is. Nagy felelősséggel vagyunk a világra. Ha már tudatra ébredtünk, vagy a szomszédnak is, ne sajnáld! Tudod, hogy lesz több, hogy megosztod? Közben a Perez Gabi, hogy szórakoztatjuk egymást. Nagyon bírom az Ürgét. Na gyere!

0: Zseniális varázs. Ez a Zeneverzum Hudák Misivel.
1: Szóval nem is piros, ilyen megybordó. Úgy szól. Kár, hogy nem vagy itt. Ja, itt vagy. Ja, én vagyok ott. Takácséktól hol a söröm? És mindenki mástól, hol az ital? Ugye vigyáztok rá?

0: annyira fincsik. És aki így nyent, pont olyan, mint te. Az pontosan képbe van ezzel.
1: Zenei finomságok, ígyetségek.
2: Ez a Zeneverzó.
0: Van itt egy dal az előszobában, pontosan ez lenne a lényeg. Ilyeneknek kéne lenni az embereknek, vigyelj csak.
3: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

0: Kám, azt szoktuk egymásnak mondani, hogy csak a májunk bírja ki, mire boldogok leszünk.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek.
2: Zeneverzum Hudák Misivel.

Na repüljünk csak át a szigetvilágba. Tóth Wolf Attila kalauzoljon, legyen kedves. Merre is kell itt menni?

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum, Hudák Misivel.
2: Egy rock zenebe lefér, mit gondolsz? Ma menjünk kocsival! Kamionozzó link itt van. Nem olvastam.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Dici proprio bene.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt a popterisztja.hu-n,
1: ahol a slágerek összeérnek.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Pop Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ez a popterisznye.hu,
1: ahol a slágerek rendezvúznak.